A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál a klímanélküli ügyfélszolgálatokon. A reklámszabályok betartását vizsgálják a fogyasztóvédők. Kitart a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Hétvégére egyébként mintegy 15 olyan rendezvényt terveztek, ahol több mint 5000 résztvevőre számítanak. Az események szervezőit az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, illetve fokozott egészségügyi készenlétre kérték. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klímanélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára. Elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteres

0: értékeket mérhetünk. Kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk. Viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kiszámíthatóbb életpálya várhat a rendvédelemben dolgozókra. A legnagyobb kánikulában is szorgoskodnak a méhek. Ma sem enyhül a forróság, harmadfokú a riasztás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, a szakemberek arra figyelmeztetnek, délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon, igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Érvényben van a vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén tegnap Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
2: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél, mára is ez a kínálat, egy-egy záporra is ritkán van esély. 35-40 fokot ígérnek. Az előrejelzések szerint hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos idő, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő, napközben pedig többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden esetleg érkezhet néhány frissítő zápor, zivatar, viszont kitart a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra múlt, néhány perccel már itt vagyok, várok mindenkit a legnagyobb kánikulában is. Együtt frissebben vészeljük túl. Önökért és minden idők legnagyobb slágerei. Már is kezdjük a reggelt a Pet Shop Boys-szal. Indul a Suburbia.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. Kellemes ébredést a mikrofonnál, Leire Tímea. Nagyon korán van még, csak 4 perccel vagyunk 6:45 előtt, de már most nagyon meleg, vigyázzanak magukra. Ma is nagyon durva kánikula várható, meg még holnap után állítólag szerdától jön az enyhülés. Én erre csak annyit tudok mondani, hogy úgy legyen. Addig is frissítjük magunkat minden idők legnagyobb slágereivel, nem sokára Eric Prydz, aztán az első emelet is zenél, majd most pedig itt van kedvencünk, a Roxette. Joyride minden idők legnagyobb slágerei között. Hello!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok, így 6:45 után. Azt mondják, hogy a legjobban azokat a zenéket szeretjük, amelyekhez jó emlékeink kötődnek, és hát mikor máskor szerezné az ember a legtöbb jó emléket, mint fiatal korában. Azt hiszem, hogy ezért szeretem én mind a mai napig az első emeletet, bár már nem feltétlenül ilyen típusú zenéket választok, de ezt, amikor meghallom, mégis mindjárt jó kedvem lesz. Nagyon-nagyon imádtam őket. Ilyen 14-15 évesen eljárkáltam koncertre. Talán az első koncertélményem is hozzájuk kötődik. Hát persze, hogy imádom. Itt az első emelet, és az Állj vagy lövök a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fél hét van mindjárt, a következő fél órára bekészítettem Cher, Charlie és a Starship slágerét, de jön Nena is. A 99 lufival a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rendkívüli hőhullámokra kell felkészülnünk a nyáron. A növényzet lehet a legjobb légkondi. Rekordforgalomra számítanak Ferihegyen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen, erről ír a díszkertészek szakmaközi szervezete. A szakemberek szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
4: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre, a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni.
3: A napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Manna Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tíme, a 10 perc elmúlt fél hét, és ma június 28-a vasárnap van. Nagyon nagy meleg várható, 40 fok körüli hőmérséklet értékekkel, úgyhogy vigyázzanak magukra. Sok víz és lenger ruházat, ha kimozdulnának otthonról, de legjobb, hogyha maradnak a hűvös szobában, és hallgatják minden idők legnagyobb slágereit. Ez a dal valamiért az én életemben nagyon fontos, úgyhogy hadd ajánljam szeretettel Starship, és Nothing Gonna Stop Us Now.

Csodás reggelt kívánok mindenkinek, ez a Retro Rádió minden idők legnagyobb slágereivel. Ez már a hétvége második felvonása vasárnap van. Ha most a korai órákban még egy kis extra energiára, vagy egy jó adag nosztalgiára vágynak, mind a kettőt megadja a most következő sláger. A 80-as évek egyik legikonikusabb mozi daláról van szó, aminek a refrényéhez nem kell angol nyelvtudás. Itt van Ray Parker Jr. és a Ghostbusters.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma is nagyon meleg lesz, óriási lesz a kánikula. Vigyázzanak magukra, sok folyadék, lenge, öltözék, és maradjanak otthon, vagy maradjanak az árnyékban, hogyha másként nem megy. És hallgassák a frissítő slágereket itt a Retro Rádióban, például a következő órában Tom Jones. Itt lesz a Sex Bomb, de Tina Turner is énekel majd. What's Love Got To Do With It 7 és 8 között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Szerdán nevezhetik ki a közmédia ideiglenes vezetését. A reklámszabályok betartását vizsgálják a fogyasztóvédők. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Hétvégére egyébként mindegy 15 olyan rendezvényt szerveztek, ahol több mint 5000 résztvevőre számítanak. Az események szervezőit az extrém meleg miatt körültekintésre, fokozott egészségügyi készenlétre kérték. Fontos, hogy biztosítsanak ivóvizet és pihenőhelyeket is. Életbe lépett tegnap a médiatörvény módosítása, megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán jelezte, az MTVA-t és a Duna Média ZRT-t egyelőre az intézmények helyettes vezérigazgatói irányítják. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán nevezi ki az ideiglenes vezetést. A kedden elfogadott törvény értelmében egyébként a Duna Média Szolgáltató és az MTVA megszűnt, helyüket a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Non-Profit ZRT veszi át. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásra elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
3: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél, mára is ez a kínálat, egy-egy záporra is ritkán van esély. 35-40 fokot ígérnek. Az előrejelzések szerint hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos idő, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő, napközben pedig többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden esetleg érkezhet néhány frissítő zápor, zivatar, viszont kitart a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 7 óra is elmúlt már, további jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még mindig Leirer címe, a folytatásban pedig még mindig minden idők legnagyobb slágerei. Itthonról jön nem sokára a V-motorok, Nagy-Britanniából Tom Jones, az Egyesült Államokból pedig már is Bruce Springsteen jelenik.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Még csak a reggeli órákban járunk, 4:80, de a mai napra jósolt 38-40 fokos hőség már most is érezteti a hatását. Hogyan maradhatunk frissek ilyen melegben, egy ilyen vasárnapon? Nos, a langyos vizes zuhany, a könnyű pamutruhák és a folyamatos hidratálás az nagyon sokat segít. Na és persze, ha nem kapkodunk el semmit egy ilyen pihenő napon. De hogyha a kinti forróság ellenére a hangulatunkat szeretnénk csúcsformába hozni, akkor jöjjön egy igazi robbanékony ritmus a 90-es évek legvégéről. A popzene örök ifjú énekese Sir Tom Jones következik, és a Sex Bomb itt a Retro Rádióban.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Ha épp azon gondolkodnak, hogy mit érdemes kezdeni ezzel a 38 fokos vasárnappal, akkor szerintem legjobb, hogyha a hűvös szobában maradnak egy jó könyvvel, vagy célba vesznek egy árnyékos vízpartot, esetleg egy légkondicionált múzeum is szóba jöhet, hogyha éppen ahhoz van kedvük. A lényeg, hogy ma senki ne siessen szerintem sehova, ha pedig mégis ki kell lépniük a napra, akkor tegyék a stílusosan, mondjuk a hazai rock történelem egyik legizgalmasabb dallamával. Ez jön most, V-motorok és Tűzvarázsló itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nem sokára Tina Turner énekel majd, ahogy azt már az előző óra végén megígértem, de a hírek után közvetlenül az Opusszal folytatjuk. A 80-as évek slágere Life is Life nem sokára a retro rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a retro rádióban.
3: Kiszámíthatóbb életpálya jöhet a rendvédelemben. Megtalálták a Texasban eltűnt zsiráfot. Ma sem enyhül a forróság, akár 40 fok is lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás. A szakemberek arra figyelmeztetnek, délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon. Igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Ilyenkor átlagos bőrtípusnál már 15-20 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén tegnap Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
4: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelíd gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
3: Megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot Texasban. A 3 éves Gracie 2 hete csatangolt el egy hegyvidéki magánbirtokról. Eddig hiába keresték, de most egy repülőgépről felfedezték egy nehezen megközelíthető erdős területen, úgy 7 kilométerre a farmtól. Gazdája szerint valószínűleg eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került új helyére, és még nem szokta meg azt. A napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tíme. A következő előadó és sláger kapcsán az jutott eszembe, hogy gyakran vagyunk hajlamosak azt hinni, hogy a hibáink vagy a gyengeségeink mennyire hátráltatnak minket az életben, pedig a valóságban szerintem sokszor éppen ezek a dolgok tesznek minket megismételhetetlenné és különlegessé. Pontosan így volt ezzel a popzene történetének egyik legkülönlegesebb, de egyik legszerethetőbb figurája is, aki gyerekkora óta nagyon súlyosan dadogott. Ahelyett azonban, hogy feladta volna, 50-en túl úgy döntött, hogy ebből a rejtett hibából kovácsol előnyt, a jazz és a pop ritmusaival ötvözve létrehozott egy sajátos zenei stílust, ami aztán az egész világot meghódította. Fogadják el önmagukat ezen a vasárnapon is, és fogadják szeretettel a most következő előadót, Scatman John és Scatman's World itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órában vendégem is érkezik Budapest egy különleges városrészéről, a Tabánról beszélgetek majd vele, és persze szólnak minden idők legnagyobb slágerei, például Katy Perry-től. És a Magna Cum Laude-tól is. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
4: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
3: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
5: Vár a Lidl. Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
6: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
7: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Ritkán számíthatunk frissítő záporokra, ellenőrzi a sinek hőmérsékletét a kánikulában a MÁV, cápa veszély van a híres Bondi Beach-en Ausztráliában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a Gyesev. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen, erről ír a díszkertészek szakmaközi szervezete. A szakemberek szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
10: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges a útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges, sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézikodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
9: Cápák riogatják egy legendás strand vendégeit Ausztráliában. Sydneyben a Bondi Beach-en már negyedik napja figyelmeztetés van érvényben, tilos a vízbe menni. Nemrég egy nagy fehér cápa tűnt fel a közelben, de más potenciálisan veszélyes fajokat is észleltek a környéken. Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél, mára is ez a kínálat, egy-egy záporra is ritkán van esély. 35-40 fokot ígérnek. Az előrejelzések szerint hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos idő, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő, napközben pedig többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden esetleg érkezhet néhány frissítő zápor, zivatar, viszont kitart a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 8 óra után vagyunk, további jó reggelt, jó hétvégét kívánok mindenkinek június 28-án, vasárnap. A mikrofonnál Leire Tíme, a folytatásban pedig nem sokára a Jazz meg az, Katy Perry az Észak.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 49 tájékán járunk. Hát ez a vasárnap sem hoz enyhülést, a forróság csúcsra jár, úgyhogy jöjjön még néhány megszívlelendő tanács kánikulára. Ilyenkor a legjobb, hogyha jéghideg italok helyett inkább langyos teát iszogatunk, ez kevésbé terheli meg a szervezetet. Ha pedig hűsíteni szeretnénk magunkat, akkor mondjuk jó lehet a csuklóra engedett hideg víz, vagy egy gyors, langyos zuhany, ez csodákra képes egyébként. A kinti forróság és a benti hűvös játékához pedig jöjjön egy ide passzoló sláger a 2000-es évekből, Katy Perry és Hot and Cold, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerintem minden városban, minden világvárosban van egy olyan pont, ami lényegében egybeforra szabadsággal, vagy a piknikezéssel, esetleg a legendás koncertekkel. A fővárosban ilyen a Tabán. 8:30 után tegyenek velem egy izgalmas időutazást, bemutatjuk a varázslatos budai városrész történetét és titkait. Addig is, amíg képzeletben leheveredünk a Tabán lankáira, stílszerűen kimegyünk a hegyoldalra, hozzunk egy olyan dallamot, ami maga a palackozott napsütés, ha nagyon költői akarok lenni. Érdekesség, hogy ezt a dalt eredetileg Mango Jerry vitte sikerre még a 70-es években, de 25 évvel később a most következő Rasta úriember legalább akkora slágert csinált belőle. Itt van Shaggy és az In the Summertime a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Tabán egy különleges helyszíne, egy különleges része Budapestnek. Legtöbben talán a tabáni rockkoncertekről ismerik ezt a térséget. Hát erről is szó esik majd meg sok minden másról a következő másfél órában. De mielőtt megkezdenénk a beszélgetést, meghallgatjuk majd a Dead or Alive-ot is. You Spin Me Round nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Óvatosságot kérnek a hőségben a rendezvények látogatóitól. Rövidített nyitvatartás lesz a klíma nélküli NAV ügyfélszolgálatokon. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. Sziesta kultúra kezd kialakulni a Balatonnál a nagy hőség miatt. A déli napozás helyett egyre több turista választja a kora reggeli és késő esti programokat, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. Jóval korábban útra kelnek például a kerékpárosok, a szaposok napkeltekor szállnak vízre. A vízparti programok sokszor a délutáni órákra tolódnak. A vendéglátók, szolgáltatók is igazodnak az észak-olasz mintához. A vendégeket gyakran éjszakai múzeum látogatással várják, sokfelé pedig még este 10-kor is nyitva vannak a fagylaltozók. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatnál elsősorban. Köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, sajtótermék vagy internetes oldal címadán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
3: Fennakadásokra, pótlóbuszos átszállásokra, hosszabb utazásra kell készülni a dél-balatoni vasútvonalon. Éjjel ugyanis egy nagy fa dőlt a felső vezetékre Balaton-Mária fürdő és Balaton-Szentgyörgy között. Tart a helyreállítás, a részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. A napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Budapestnek vannak ikonikus helyei, amelyek közül nagyon sokat, nagyon sokan ismernek. A Vár, a Lánchíd, a Parlament, és hát van egy városrész, amelynek a legendája talán még nagyobb, mint maga ez a helyszín. Ez a Tabán. Régi, kanyargós utcák, kis vendéglők, művészek, írók, a bohém élet otthona, és persze a híres tabáni koncertek is ide köthetők, a Minivel, az LGT-vel, vagy éppen Charlie-val. De mitől lett egy városrészből legenda, miért beszélünk róla még ma is, és hogyan születhetett meg egy könyv, aminek az a címe, hogy Tabán a világ közepe. Itt van velem a szerző, Szabó Zoltán Attila. Szervusz, író.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk.
1: Örömmel jöttem.
0: A könyv címe, ahogy most mondtam is, hogy a Tabán a világ közepe. Miért ilyen különleges? Mitől, mit tette ennyire különlegessé ezt a helyszínt?
1: Hát ugye nekem a személyes sorsom is úgy alakult, hogy nem tudom, a hanyadik generációs tabáni vagyok. Tehát van nyilván egy személyes kötődés, számos személyes emlék is, ami miatt úgy éreztem, hogy ez fontos, de ez egy helyzeti előny inkább. És ugyanakkor a kötetben volt, a kötet megjelenés előtt egy éves kutató munka folyt, tehát ez egy nagyon komoly helytörténeti munka is volt. Minden létező adatnak 22-szer neki mentem, hogy ne legyen hiba, borzalmas ez a maximalizmus.
0: Minden oldalról leellenőrizted?
1: Igen, nagyon nehéz volt néha, de azért úgy érzem, hogy sikerült, a visszajelzések is ezt mutatják. És így indult ez a kötet, és én nekem most azért vannak már nagyon jó érzéseim vele kapcsolatosan, mert ugye tényleg folyamatosan hívnak mindenhova, vidékre, Pestre, Dunaszerdahelyre, tehát olyan helyekre, annyira gyönyörű részeire, úgymond a Kárpát-medencének, hogy ez azt bizonyítja, hogy amire én eredetileg gondoltam, hogy a Tabán több annál, mint hogy egy városrész, tehát van egy olyan speciális történeti, ami többet érdemel, jobban meg kell ezt mutatni, ki kell ezt bontani. Hát szóval azt gondolom, hogy ez a kötet ilyen értelemben igazolta a feltételezést.
0: Mi pedig a következő közel másfél órában igazolást kapunk a Tabán különlegességéről. Folytatjuk a beszélgetést nem sokára itt a Retro Rádióban, most pedig meghallgatjuk a Magna Cum Laude slágerét. Színezd újra minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rockfesztiválok otthonáról, Krúdi kedvenc város részéről, Budapest egy különleges részéről, a Tabárról beszélgetünk, a Tabán a világ közepe című könyv szerzőjével, Szabó Zoltán Attilával. Azt mondtad az előbb, hogy sok helyre jársz és mesélsz. A könyvedről mesélsz Tabáról. Tessék, ha most elmennél mondjuk az előbb említetted Dunaszerda helyre. Hogyan mutatod be a Tabánt ott egy olyan embernek, aki lehet, hogy még Budapesten sem járt soha?
1: Először is, amit én észrevettem, hogy a közönség, az olvasók nagyobb többségének van valami Tabán élménye. Ha máshogy nem, akkor úgy, hogy mondjuk hallgatja a Retro Rádiót, és vannak olyan zenészek, művészek, akiket nap mint nap hall. Mondjuk Horváth Charlie például. Ugye van egy ilyen zenei múltja, egy ilyen különleges múltja ilyen értelemben a Tabánnak. De a Tabán, mint kultúrkörnyezet, mint a kultúrhistóriában meghatározó terület. Most ha egészen nagyon messze elmegyünk csak egy mondatra, akkor ugye itt annak idején a kelta eraviszkuszok laktak. Később volt egy nagy török múlt. Tudjuk, hogy hány ilyen irányú emlék van, vagy maradt meg. Aztán elindult a Tabánnak egy ilyen először még nem is olyan nagyon békés időszaka. Ebben az időszakban ugyanakkor itt szőlőültetvények sorjáztak. Ezek a szőlőültetvények egészen addig voltak itt meghatározóak, amellett, hogy a tímár mesterség vagy a fazekas mesterség milyen fontos volt még itt, amíg nem jött a filoxéra vész. Uh-huh. Ez ugye Budán sokfele megtörtént. Egyébként ez összekapcsol, azt hiszem, már több megyét, hogy ez mit jelentett annó. És akkor innen, ha tovább lépünk, akkor ugye azt is látjuk, hogy aztán jön ez a bohém Tabán. De a bohém Tabánnak nincs saját bora. Ne felejtsük el, ugye oda már hozzák a bort, meg a sört is. És akkor itt bekapcsolódik megint a szinte teljes ország. Mert mindenhol, ahol valamilyen termény készült, vagy a szőlőt feldolgozták, vagy valamilyen módon...
0: Azt hozták ide.
1: Ide hozták, bizony a Dézsma házba.
0: És akkor nyilván ez a bohém Tabán egyrészt vonzotta a kereskedőket, akik itt eladhatták a portékájukat, hiszen akik isznak, esznek is. Másrészt pedig vonzotta azokat, akik szórakozni szerettek volna, vagy szeretnének. Valahol olvastam, hogy Budapest Montmartre-nak is nevezték ezt a helyet Budapesten. Erről is beszéljünk majd. Folytatjuk a következő órában Szabó Zoltán Attilával, most pedig a Katemúval. Give it up, minden idők legnagyobb slágerei között.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Folytatjuk a beszélgetést a Tabárról, és folytatjuk minden idők legnagyobb slágereivel is a következő órában. Michael Jackson dalát biztos, hogy lejátszom majd.

0: következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Kiszámíthatóbb életpálya várhat a rendvédelemben dolgozókra. Tovább terjed az ebola Kongóban. Ma sem enyhül a forróság, 40 fok is lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén tegnap Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
7: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek. Mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
6: Tovább terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozta, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés időközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot Texasban. A 3 éves Gracie 2 hete csatangolt el egy hegyvidéki magánbirtokról, eddig hiába keresték, de most egy repülőgépről felfedezték egy nehezen megközelíthető erdős területen, úgy 7 kilométerre a farmtól. Gazdája szerint valószínűleg eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került új helyére, és még nem szokta meg azt. Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél, mára is ez a kínálat, egy-egy záporra is ritkán van esély. 35-40 fokot ígérnek. Az előrejelzések szerint hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos idő, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő, napközben pedig többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden esetleg érkezhet néhány frissítő zápor, zivatar, viszont kitart a hőség.
5: Sporthírek a Retro Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Lezárultak a csoportküzdelmek a labdarúgó VB-n, nem is akármilyen találkozókkal. A I csoportban Ausztria fordulatos összecsapás végén 3-3-at játszott Algériával, az osztrákok a ráadásban egyenlítettek. Ugyanitt Jordánia-Argentina 1-3.

0: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: További jó reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Leire Tíme, a 9 óra után vagyunk, kalandozunk tovább a Tabán kulisszatitkai között, természetesen a Tabán. Rockfesztivál eseményei sem hiányozhatnak majd, mindahogy minden idők legnagyobb slágerei sem, Irene Carával és a Flashdance-szel indít.

0: Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. További jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Elkezdtük a beszélgetést már az előző órában, és most folytatjuk a rockfesztiválok otthonáról, Krúdi kedvenc város részéről, Budapest egyik igazán különleges helyéről, a Tabáról beszélgetünk. A vendégem a Tabán a világ közepe című könyv szerzője, Szabó Zoltán Attila. Szerinted ez egy földrajzi helyként definiálható a Tabán, vagy inkább egyfajta ilyen életérzésként?
1: Na, ez egy nagyon fontos kérdés, és köszönöm, hogy feltetted.
0: Vonom le.
1: Ez a könyv tétel mondatával is, ha úgy tetszik, szinkronban van. Ugyanis arról van szó, hogy ha ugye megnézzük, hogy mi maradt meg a Tabánból, akkor jóformán semmi. Tehát ugye, ha azt nézzük, hogy a Tabánt egyszer elbontották a 30-as években, akkor ugye utána egy nagy dombot látunk.
0: Igen.
1: De a Tabán mégis annak a jelképe, hogy mindig valahogy túlél, mindig tovább tud létezni, fent tud maradni. És ugye, amikor az emberek kitalálnak más funkciót, tehát abban a parkban létezni, ahogy ma ott napoznak emberek, és a többi, ez mutatja, hogy a Tabán tovább tudott élni. Na most, hogyha az eredeti térképeket nézzük, akkor ugye most mondhatjuk, hogy mit tudom, 6-8-10 utca. De hogyha ezt picit tágabbra nyitom, és akár az én gyerekkorommal hozom ezt össze, hát akkor ott azért kiderül az, hogy a Tabán ennél sokkal több. Nem csak a koncertek miatt, nem csak nyilván amiatt is, meg a kultúrtörténete okán, de amiatt is, hogy számos nációnak, nemzetségnek, generációnak ez lett az otthona. Tehát itt a szerbek, a horvátok, a svábok, nagyon sok mindenki itt találta meg az ő új életét.
0: Talán ettől is lett ennyire multikulti, meg ezért is vonzotta a művészeket, mert hogy nagyon sok író, festő, költő dolgozott itt, élt itt. Mi vonzotta őket ide szerinted igazán?
1: Egyrészt nyilván van ennek a környezetnek egy sajátos romantikája. Másrészt nagyon érdekes például, hogy amikor elbontották itt ezt a területet. Ugye előtte van egy olyan Tabán, ahol egymást érik a kocsmák. Hát állítólag 76 kocsma volt a...
0: Pedig ezért tegyük hozzá, ez nem olyan nagy terület, úgyhogy ez nagyjából, mint hogyha lenne egy közepes méretű falu, csak kocsmával.
1: Igen, és vendéglőkkel is.
0: Igen.
1: Ha már itt még egy sztorit elmondhatok, volt egy olyan híres kocsma is a múltban, aminek az volt a neve, hogy Három Majom. És ez azért érdekes, mert úgy volt a belépője az ajtón, hogy volt két majom és egy tükör középen. Aha. És akkor, ha belépett az ember, tudta, hogy ő a harmadik majom.
0: Ja, értem.
1: Csak mondom, hogy itt volt egy sajátos humor, van az egésznek egy tényleg egy élvezetes múltja. Már Mikszát utal a Tabánra. Uh-huh. Később, amire utaltál, ugye egymás után települnek ide, laknak itt hihetetlen nevek, hihetetlen művészek. Gondoljunk, tényleg csak így a hasamra ütök. Kosztolányi is ugye itt lakott a környéken, akkor ugye mondhatjuk Márait, aki azt mondta, hogy Budán lakni világnézet. Aztán ugye mondhatjuk, hogy később Nemes Nagy is a környéken lakik, és tényleg szinte seszer is a száma az itt élő mai értelemben vett sztároknak.
0: Krúdi kötődése?
1: Hát, hajaj. Krúdi ugye Nyíregyházához, mondhatjuk, hogy az egész országhoz, vagy a fél országhoz lehet kötni.
0: Meg és az Óbudához, összes vendéglőhöz, igen.
1: És
0: igen.
1: Az összes vendéglőhöz. De az egyik kedvenc a törzshelye, az itt volt a Tabánban a Mélypince.
0: Aha.
1: Tehát innen volt olyan, amikor pedig már nem is ment neki olyan nagyon jól, akkor is még azért egy konflikt fogadott, és amikor hát illumináltabb állapotban volt hajnalban, akkor úgy vitette magát haza még mindig Óbudára. Tehát ez egy nagyon érdekes történet ilyen szempontból is.
0: Folytatjuk is ebben az a történetmesélős hangulatban a vasárnap reggelt. Hamarosan, most azonban átadjuk a helyünket néhány percre DJ Bobónak. Everybody, aztán jön Michael Jackson is a Beddel, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rockfesztiválok otthonáról, Krúdi kedvenc város részéről beszélgetünk a Tabán a világ közepe című könyv szerzőjével, Szabó Zoltán Attilával. Volt már szó írókról, zenészekről.
1: Több művész is szerepel, meg jó párat most fel is soroltál a könyvben. Neked kihez van leginkább kötődésed a tabáni művészek közül?
2: Hát nekem ugye van egy irodalmi szerkesztő énem is. Nyilván Krúdihoz a kötődésem az nem ma kezdődött, de azt gondolom, hogy ha ezt így tovább nézem, akkor azt gondolom, hogy a márai történet egészen is nagyon izgalmas, de az is, hogy ez, hogy Budán lakni világnézet, hogy mit jelent ez a mondat, és az, hogy ez teljesen világosan ki is derül akár a könyvből is, hogy márai, aki utána aztán a világvándorra lett sajnos, voltak éppen, amikor már Kassáról eljött, akkor egy helyen találta meg igazán az otthonát, az pedig a Tabán lett volna. Tehát ő itt szeretett volna élni.
1: Szerinted a művészeket inspirálta a Tabán, vagy maguk a művészek teremtették meg a Tabánt? Olyanná, vagy tették olyanná, amiről te most beszélsz?
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon fontos. Ez egy nagyon érzékeny oda-vissza kapcsolat. Uh-huh. Egy inspiratív közeg alapból. De azt gondolom, hogy nyilván alakították a Tabán képünket. És amikor tényleg járom az országot, és beszélek a Tabánról, akkor mindenkinek van valami ezáltal valami Tabán élménye is. Tehát, hogyha nagyon visszamegyünk az időbe, és mondjuk inkább egy irodalmáról beszélgetünk, akkor lehet, hogy ő még azt is tudja, milyen érzékenyen kapcsolódtak a generációk és a művészek egymáshoz. És én azt is kimerem mondani, hogy a magyar rock zene és az underground zene az nem nagyon létezne a Tabán nélkül.
1: Igen, sejtettem, hogy ide fogunk egyébként kiukadni, mert hát az elején is említetted már, hogy bármerre jársz az országban, ha más nem is, de a május elejé Tabán koncerteket, azokat mindenki ismeri, ha másként nem hallomásból, akár innen a retro rádióból is. Ez a hagyomány hogyan kezdődött?
2: Azt gondolom, hogy ha egy ilyen origópontot keresünk ebben az ügyben, akkor mindenképp az a BEM rockpart, így neki csak így ismerte. Ott volt egy hihetetlen felkészült, úgy emlékszem, Margó néninek hívták, aki nem is biztos, hogy annyira szerette a rock vagy a blues zenét, de úgy érezte, hogy ezeknek a fiataloknak jobb, ha bejönnek a művöldési házba, mint ha kint zenélgetnek. Egyébként konkrétan, amennyire én tudom, a Tolcsvaiékat így hívta be, hogy kint játszottak ott valahol előtte.
1: Ugye a BEM rockpart, ez itt a budai oldalon, csak azoknak mondom, akik esetleg nem tudják, és itt volt a BEM rockpart.
2: Így van, és ilyen értelemben ő volt ennek azt hiszem a kezdeményezője, de ehhez nagyon gyorsan társult Török Ádám, aki sajnos már nincs köztünk, én nagyon jól ismertem őt, és az Ádám volt ennek a BEM rockpartnak az egyik legfontosabb személyisége, és akkor ebből indult először egy olyan koncert, ami még nem a Tabánban volt, hanem ez ott a Gellért egy oldalán. Uh-huh. És aztán utána találták meg, hogy a Tabán lesz a legjobb. És ami biztos, mert ezt a kötetemben Török Ádám még le is nyilatkozta, hogy ő találtak, hogy jöjjön ide az LGT. Uh-huh. És ne felejtsük el, hogy az LGT-nek van egy ikonikus dala.
1: Gyere, gyere ki a hegy oldalba.
2: Ez az.
1: Úgy bizony, ami tényleg a Tabára és a tabáni együttzenélésre épült. De ha már így, akkor beszéljünk is erről a rock ünnepről. Nem sokára. Ezzel folytatjuk itt a Retro Rádióban, most pedig a Nurse Barkley slágerével. Ez a Crazy minden idők legnagyobb slágerei között.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mikrofonnál Leirer Tímea, a vendégem pedig Szabó Zoltán Attila, a Tabán a világ közepe című könyv szerzője. Vele beszélgetünk Rudi kedvenc városrészéről, és hát a rockfesztiválok otthonáról, a helyszínről, a tabáni koncertek említése nélkül ugye nem folytathatjuk tovább a csebegést, Attila. A régi Tabán koncertek azok szerinted hasonlíthatók egy mai fesztiválhoz, mondjuk, ahol összejönnek
1: az
0: emberek?
1: Én azt gondolom, hogy nem lennének azok a fesztiválok olyanok Magyarországon, amilyenek, ha ennek az előképe nem lett volna. Értem. A Tabán. Uh-huh. Én szerintem a Sziget Fesztivál is voltak éppen két dologból tevődik össze, ha az alkotó elemeit nézem, akkor az egyik az, ahogy elképzeltük Woodstockot, igen, az volt a Tabán, igen. És ahogy láttuk az építő táborokat. Uh-huh. Ennek a kettőnek valami furcsa találkozása számomra a korai Diáksziget.
0: Ha ki kéne emelned három zenészt a Tabán korszakból, ugye a könyvben kettő szerepel, Charlie és Török Ádám, akkor kiket emelnél ki? Őket gondolom mindenki.
1: Utalok másra is, például Baksasósékra és a Kexre, Siriusra, tehát itt azért többen voltak. Nagyon érdekes, ugye a Tabán mentén az Alagútba volt egyszer egy olyan lelkes úriember, aki voltak éppen az Alagút gondnoka, hogy ott a titkos járatokba bevitte az underground, a magyar underground, az alakulgató underground képviselőit, illetve a punkokat. Tehát ki gondolná...
0: És ott zenéltek?
1: Ott zenéltek.
0: Hú, de ez milyen menő egyébként.
1: Ő ilyen menő?
0: Nagyon.
1: Aztán az is nagyon érdekes, ugye, amit mutattam, a BEM Rock partra. Uh-huh. Ott egyértelműen az egy nagyon inspiratív közeg volt. Én már sráckoromban, igaz, hogy itt a Minitén hogy láthattam volna, de láttam a Rabocskát, az utódzenekarát, amiből aztán újra megalakult Török Ádámék révén a Mini. És emlékszem arra, hogy akkor is volt egy ilyen nagyon érdekes találkozásod, hogy ott volt a nagyon öreg rocker és a nagyon fiatal rocker, de olyan jól megértettük egymást, mint sehol. Tehát igazság szerint is ez egy nagyon pici hely volt. Uh-huh. Hogyha így a különböző elemeit és a Tabánhoz, vagy a Tabán környezetéhez kapcsolódó helyszíneket veszem, akkor ilyen szempontból is nagyon fontosak. Amennyire én tudom, ugyanabban az iskolába járt, és én egy Tabán közeli iskolába jártam általános iskolába, például a Pajor Tamás is a nevrotikkal.
0: Hát ilyen környezetben egyébként nem is történhetett más, mint hogy Magyarország első, hát mondjuk ilyen csúnya szóval fesztivál kezdeménye létrejött a Tabánban. Van még egy kis időnk, innen folytatjuk néhány perc erejéig hamarosan a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. A rockfesztiválok otthonáról, egy különleges részéről, Budapestnek a Tabáról beszélgetünk, a Tabán a világ közepe című könyv szerzőjével, Szabó Zoltán Attilával még néhány percig. Nagyon sok mindenről volt már szó, a tabáni rockkoncertekről. A beszélgetés szerintem mindannyiunk kedvenc része volt. Szerintem nagyon sokáig tudnánk még erről mi beszélgetni, de az időnk az véges, úgyhogy majd egyszer máskor legközelebb folytatjuk. De így a végére, hogyha jönne valaki, meg kell neki mutatnod a Tabánt, van 2 órád, hova vinnéd el?
1: Ez megtörtént velem.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Pedig esküszöm, nem tudtam. Igen?
1: Konkrétan egy rádió felhívott, mégpedig a Pozsonyi Magyar Rádió, és annak egy kollégája ide utazott, hogy én vezessem végig a Tabánba. És volt egy ilyen jó 1 órás sétánk, ami nagyon érdekes volt. Tényleg megpróbáltam neki minden olyan elemét és részletét megmutatni a Tabánnak, amiből ő egy képet kaphat. És nagyon köszönte. Itt ugye azért visszavezetném, hogy utána nem sokkal megint felhívott, és azt mondta, hogy akkor most beszélgessünk 1 órát Krúdi Gyuláról is, ha már minden ponton valami kis Krúdi is van. Hát először elvittem a Zsolt utcába, ahol azt kevesen tudják, hogy ott lakott Abba Novák. Uh-huh. Elég jó név.
0: Igen.
1: Elmeséltem neki azt a történetet, hogy egyébként ő úgy ismerkedett meg a feleségével, hogy a szemközti dobozgyárba dolgozott, és hát ezek szerint egy gyönyörű szép hölgy volt, ugyanis úgy hálózta őt be, hogy azt mondta, hogy legyél a modellem. Egyébként egy segédmunkás hölgy volt. Aha. Nagyon érdekes történet, és később ugye együtt éltek. Azután elvittem a Cakópályára, ami ami voltak éppen a Tabánhoz nagyon kapcsolódik, mert ugye mellette van a Dézsmaház.
0: Ez egy sportközpont most, meg egy futópálya, focipálya, ilyesmi.
1: Igen, de vele szemben van a Dézsmaház, az egykori Dézsmaház, a Cakókert, és ez azért fontos, mert az nagyjából háborítatlanul megmaradt eredeti tabáni háznak. Ugye ezért ilyenből nem sok van. Illetve hát nincs. A pályát megmutattam neki, ahol hihetetlen, hogy milyen fotballmeccsek voltak mindig, majd szépen lementünk, és ott nyilván Tabánt is egészen ahova csak tudtam, elvittem. De egy fontos nagyon, ha már a Cakópályáról beszélünk, hogy ott volt az itt a félváros.
0: Aha.
1: Hát ott Budapest bajnokságok voltak. Én sráckoromban is hihetetlen mennyit rúgtam ott a bőrt. Tehát ez a futball szempontjából is egy ilyen ikonikus helyszín volt.
0: Hát, ha majd alkalmam lesz, én is kérek tőled egy ilyen idegenvezetést, jó? Tabánban.
1: Örömmel.
0: Úgyis itt van mellettünk konkrétan. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy majd még találkozunk. Köszönöm szépen.
1: Örömmel jövök, köszönöm szépen.
0: Én pedig köszönöm szépen, hogy továbbra is velünk tartanak itt a Retro Rádióban. Brian Adams csatlakozik hozzánk. Itt a Here I Am, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, rögtön 10 óra van, úgyhogy lassanként átadom a helyen Várkonyi Attilának és stábjának, hiszen kezdődik a Sztársáv. Én köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzanak nagyon magukra, érezzék jól magukat, amennyire lehetséges, igyanak sok folyadékot, és maradjanak árnyékban. Ez a legjobb tanács a kánikulára, azt hiszem. Ja, és hogy hallgassák minden idők legnagyobb slágereit itt a Retro Rádióban, ezek frissítenek igazán. Szóval köszönöm a figyelmet, kellemes vasárnapot kívánok, Leire Tímeát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hőség ellenőrzi a sinek hőmérsékletét a vasúttársaság. A kánikula nem múlik, holnap is jó meleg lesz. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén-nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
4: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodgyászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
3: Cápák riogatják egy legendás strand vendégeit Ausztráliában. Sydneyben a Bondi Beach-en már negyedik napja figyelmeztetés van érvényben, tilos a vízbe menni. Nemrég egy nagy fehér cápa tűnt fel a közelben, de más potenciálisan veszélyes fajokat is észleltek a környéken. A napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Fantasztikus vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Néhány perc, és elindul a mai Sztársáv sztárvendégekkel.

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, sok érdekesség és egy fantasztikus nyár, ami előttünk van. Bár megmondom őszintén, hogy a május eleje óta folyamatosan járjuk az országot, sőt a világot. Ott egy müncheni fellépés is volt, egy osztrák fellépés is, volt már két határon túli hajdani Magyarországhoz tartozó két településen is jártunk már, és persze a hazai nagy események, kétszer már a Plázs nagy színpadot is megjártuk, és természetesen jönnek a hatalmas fesztiválok, Szikora Robinát egészen a Neotonig. Szinte mindenkivel színpadra léphettünk, de most itt a Retro Rádióban kezdődjék a mai sztársáv. Érkeznek sorban vendégeink, az első Szikora Robert lesz, aki új gidáit is elhozza és bemutatja nekünk.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Ennek a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Egy legenda a Retrorádió stúdiójában, Szikora Robert, aki már a 60-as évek vége óta a magyar rock, pop, beat, zene, rock and roll oszlopos tagja, és két hölgy jött vele, akik ketten együtt nincsenek annyi idősek, mint Roberto, viszont nagyon szépek, és azt hiszem, hogy valami nagyon fontos bejelentés előtt vagyunk. Hát kikkel jöttél? Szia!
1: Szia Dominik, üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát gidacsere volt.
0: Nem miatt. Ez hanyadik gidacsere?
1: Hát összeszámolva most már több mint 50 gidám volt.
0: Az igen. Az már egy rudli.
1: Igen, igaz. És ebben voltak persze kispadosok is, egy pár kispados. És hát most úgy hozta az élet, a sors úgy hozta, hogy azok a lányok, mindig vannak tartalék gidák, tudod, hogyha az egyik kis gidának a lába eltörik, vagy bevonul katonának, vagy valami történik, akkor legyen helyettes gida, úgyhogy a két helyettes gida olyan jó szerepelt, bedobtuk a mélyvízbe, koncerten a múltkor, és olyan jó szerepeltek, hogy úgy a zenekar, mint a közönségünk, a B-közép, hogy én is el voltunk hűlve, hogy micsoda hangulatot hoznak. Valahogy idézi a régi első gidás korszakot, az ő temperamentumuk, az ő kisugárzásuk, a szexusuk, úgyhogy, és aztán mondtam a menedzseremnek, hogy szeretném, ha többen szerepelnének, nem másodgidák legyenek, és akkor úgy hozta az élet, hogy a régi gida párosból Florina megmaradt, és ők ketten, és akkor így hárman cserélgetjük valahogy egymást.
0: Nagyon érdekes jelenség, a gida jelenség egyébként a magyar popzenében, ezt Szikora Robi hozta be 83-ban talán, ha nem csal az emlékezetem, gyak körül legalábbis, és hát csak néztünk a szemünkkel, hogy úristen, mi ez, meg hogyan, de majd mindjárt kiderül számomra is, mert én sem tudom pontosan, hogy honnan jött az ötlet, hogy legyen gida az akkori Ergo zenekarban, de visszamegyünk egészen a kezdetekhez, Szikora Robi és a két gida a vendégem, mindjárt visszatérünk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagy Emília és Bencsik Fanni a vendégeink itt a Retrorádióban. Ők ketten a giták, mert természetesen névvel szerettem volna bevezetni őket és bemutatni. Ugye a hölgyeket kell először mondani, ezért őket konferáltam először, és Szikora Robi, aki hát most már ezek szerint 50 gida után nagyon kedvesen és viccesen beszélt a gidaságról. De hogyan jött az első gida páros?
1: Kérlek szépen, elhívtak a Magyar Televízióba, hogy játsszuk el a Bombázó című számot. Azt választották. Sok nem volt, mert még volt a Megyalány, ezen kívül még nem volt több számunk. És akkor azt a Hungáriában megtanultam, hogy láttatni kell a számot, nem csak úgy, hogy elkornyikáljuk, és aztán rockterpezbe beállunk, és aztán, mert ez szekedám, itt mindennek másnak kell lenni, gondoltam én. De És akkor kellett egy lány, mert egy bombázó az nem egy amerikai légierőből egy gép, hanem az egy lány, egy bombázó. Szóltam a Környei Attilának, hogy szerezzen egy lány nekem, egy bombázót. Úgyhogy a környéken, trollival jártam akkor még, és a környéken van egy ilyen ázsiai típusú lány. Annyira gyönyörű, szerezze meg azt. És úgy hallottam, hogy ma nekem volt. Hogy most is van nekem. És akkor az Attila utána nézett, és ez volt Klavier Charlotte. És akkor elvittem a felvételre, a Bombázó című számot. Hát az időtájt úgy volt a tévében egy műsornak a felvétele, hogy ilyen futószalagszerűen jött a Neoton, elénekelt a számát, utána jött az LGT, azt mondta a presszel, hogy rossz volt a playback, valamit mondott, és akkor azt mondták, nem jön, Gabikám, megcsináljuk, jó lesz, jó lesz, jöhet a kerekperesz együtt, és jött az Ergo. És mikor a Charlotte a megfelelő dramaturgiai ponton átment jobbról balra, akkor ott a levegő megállt, vagy elkezdett pörögni. És akkor a rendező azt mondta, hogy na jó, álljunk le, gyerekek, álljunk le. Bélus, onnan fölülről hozzá le akkor két fényt, két Jupiter lámpa legyen gégenbe hátul a hogy hívnak, Charlotte mögött. Te pedig, Oszikám, te a lábáról, a fárt kocsival gyere, és elkezdtek dolgozni. És 35 perc múlva volt az első snit. És utána még 8-szor fölvettük, mert férfiak. És én ezt szimatoltam meg akkor gidákban, még nem gida volt a nevük, és akkor ezt mondtam a felvétel után a Charlotte-nak, mondom, sacika, nincs véletlen egy hasonló kislány, aki hasonlít is rád, meg ilyen szép és jó kisugárzása van neked, azt mondta, de van éppen. Ő is a Kifuton dolgozik, úgy hívják, hogy Varga Évi. Néha össze is tévesztenek minket, és járunk ilyen rúzs, meg mit tudom, mindenféle műsorokra, ahol be kell mutatni, vagy be kell vezetni új Kölnét, vagy új Rúst, vagy ilyen. És akkor eljött a Évike, és akkor így meg lett. Az, hogy miért lett gida, azt majd következő műsorokban elmondom.
0: Tartsanak velünk, tényleg kiderül el is, hogy miért lett gida. De két gida itt van velünk, a két új gida, Emília és Fanni. Hamarosan ők is megszólalnak, tartsanak velünk.

0: Önök a Retrádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon nehéz kérdést teszek fel a lányoknak, akik egy picit izgulnak is, de teljesen érthető ez a dolog, így egymillió embernek nem túl sűrűn beszéltek eddig, de innentől kezdve viszont szerintem jobb, ha hozzászoktok ehhez az érzéshez. Fannit kérdezem először, hogy te mit tudtál az ergóról, mielőtt gida lett belőled?
1: Én nagyon régóta követtem már az ergót, ugye a régi gidákkal is már jó barátságot ápoltam, szeretem a zenéket, vannak kedvencek, szóval mindig felüldülés ezt hallgatni, meg táncolni is rá.
0: Na most szülők, nagyszülők esetleg követték a Hungáriát, esetleg az ergót, mit tudsz erről?
1: Igen, a nagyszüleim követték, anyukám is nagy fan, mindig, amikor tudnak, eljönnek a koncertre, most nyáron úgy alakították a nyaralást, hogy ott legyenek, és együtt tudjunk lenni.
0: És mit szólt anyukád, amikor kiderült, hogy gida lett belőle?
1: Nagyon örült, és mindig kéri a képeket, mindig felhív utána, előtte beszélünk, hogy sikerült, Fannika, nagyon jól sikerült, mondtam neki, mondja, hogy jó, rendben is. Igazából nagyon örülnek.
0: Azt mondod, hogy vannak kedvencek, melyik a kedvenc szám?
1: A szeretlek is, meg nem is.
2: Tudod, nem táncolnak.
1: Igen, nem táncolunk,
0: tudod,
1: de az
0: így
1: a
0: van ez, de azt legalább megnézitek akkor. Emily a néven egyébként már volt világsztár is, úgyhogy van esélyed neked is előrelépni tovább. Te hol találkoztál először az Ergo névvel, vagy a jelenséggel, vagy Robival?
3: Én először a szüleim által hallottam az Ergóról, mert anyukám és apukám, valamint a nagymamám is nagyon nagy fan, úgyhogy amikor megtudták, hogy táncos lettem, hát majdnem elsírták magukat, úgyhogy igen, először a hírt innen kaptam. Általuk kezdtem el hallgatni az Ergónak a zenét is, amit azóta is nagyon szeretek, és hát így meg egy egész nagy pluszt ad hozzá, hogy most már nem csak hallgatom, hanem a színpadon is táncolok.
0: Ez nagyon jól hangzik egyébként, hogy részese lettél, és említetted egy fél mondattal, hogy nagyon boldog volt a család, amikor te bekerültél ebbe a gidaságba. De mit tudsz gidaságról? Mit kell tudni egy jó gidának?
3: Egy jó gidának egy nagyon jó kisugárzás kell igazából, mert mit sem ér az egész, hogyha az ember nem élvezi, bár ez igazán nehéz lenne nem élvezni, úgyhogy szerintem a legfontosabb tényleg az, hogy úgy állj színpadra, hogy süssön rólad a boldogság, valamint hát nyilván tánctudás is kell hozzá, de hogyha az ember élvezi, akkor igazából viszi magával a ritmus, szóval igazából csak így jön.
0: Ti barátok vagytok egyébként?
3: Igen, itt ismerkedtünk meg az Ergón keresztül, de egyből klikkeltünk, és most már
0: a
3: nagyon jó barátok vagyunk.
0: Az azt jelenti, hogy alakítottatok ketten egy szubkultúrát?
1: Nem, csak nagyon gyorsan egymásra éreztünk.
0: Ez a klikkeltünk. Csak hogy tanuljunk mi is valami új szavakat, mert Robi,
2: mi van?
0: Na hát a lányok klikkeltek, mi itt vagyunk a Retrórádióban, hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Mindjárt visszajövünk.

0: Rökkerető Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Aki valaha látta Szikora Robit fellépni az Ergóban, vagy akár a Hungáriában is, hát most nem akarom mondani, de muszáj ezzel kezdenem, hogy a korát meghazudtolóan végig szántja a színpadot. Jobbra, balra, előre, hátra, ugrál, énekel, tapsol, dobol, tényleg mindent, amit csak lehet, megcsinál, azon túl, hogy természetesen énekel és ellátja a funkcióját a zenekarban. Lányok, hogyan figyeltek, hogyan látjátok ezt, hogy azért a nagyszüleitek korában van Robi, nagyon fiatal, meg fiatalos, de azért inkább a nagyszüleitek korában van. Hogy látjátok ezt az energiát?
1: Szerintem lenyűgöző, én mindig meglepődötten nézem, hogy hogyan lehet ennyi energia valakiben, és nem is egymásból nyerjük igazából az energiát, nyilván onnan is van, de hogy Robi annyit ad koncert előtt, koncert után, közbe, hogy tudunk egymással jó hangulatban lenni, ez nagyon sokat.
0: Emilia, a koncert előtt is, meg után is van ilyen összetartás. Egészen különleges dolgot csinál Robi egyébként a koncert közben is, meg előtte, utána is. Ilyen összetartással indultok, és aztán a levonuláskor is van egy ilyen dobos, aki elől megy, és akkor egyébként ő volt az régen. És most pedig, hát ott megint egy ilyen összetartás. Mit jelent nektek ez a kohézió, ami a zenekar zenészei, Robi, köztetek és a közönség között van?
2: Hát igazából ez így nagyon nagy erőt ad szerintem mindannyiunk számára, hogy előtte és utána is van egy ilyen csapatos megmozdulás.
0: Csapatépítés. Klikkeltek tulajdonképpen. Mondhatjuk.
2: Klikkelünk, igen. Úgyhogy szerintem ez mindannyiunk számára nagyon sokat jelent, mert így ugye ezzel biztatjuk egymást, hogy minden rendben lesz a színpadon, akkor utána, hogyha lejövünk, akkor ez tök jó levezetésnek, hogy még bulizunk közösen. Úgyhogy én nagyon élvezem.
0: És szoktatok egyébként eljárni, bulizni koncertek után?
2: Együtt, mindenkivel?
0: Hát valamilyen összeállításban, bárhogy. Ketten, vagy hárman, vagy bárhogy.
2: Még annyira nem került rá sor, de én
0: na,
2: nagyon
0: egy
2: várom.
0: Jó fergetek partjára meghívok én téged.
3: Igen, a szívjel ezt így gondolja, hogy akkor utána elmentek egy koncert.
0: Abszolút.
3: De elmondom, tehát hogy elmenjünk egy közeli karcagra legközelebb, oda elmész, mint tudom, 2 órát utazol, egy-másfél órával előtte ott vagy, hogy átvedd a hangulatot, sátorba hallod, hogy már előtted valaki játszik, lenyomod a 2,5 órát, utána megpróbálsz emberi alakot ölteni, következő fél órában, 3-4 órában, majd aztán jön a selfie, ami régen autogramosztogatás, ott most selfie, és akkor innen meg haza kell menni. Tehát, hogy aztán Budapestre megérkezünk, és akkor hát elég fáradt mindenki, kivéve engem.
0: De még egy koncertet le tudná nyomni simán utána.
3: Jó, 90-es években akkor volt még 5 hakni volt, most már haknikat nem vállalunk, de akkor még 5-6 hakni volt. Tudod, a diszkóból egyikbe futott el a másikba. Az kemény volt. Hajnal 4 órakor megérkezel az utolsó helyre, diszkóba, már csak 3 ember várnod, mely ott is kell énekelni. Szörnyű. Mindegy, ez van. Tehát, hogy ezt munkának veszük, de olyan munkának, amit meg tudunk köszönni a Jóistennek mindig, hogy ilyen munkát adtál nekem, ez a munka, Jóistenem. Köszönöm. Hát a lányok például, a Fannika, ő tánc tanár. Hát, hogy neki most már vizsgálja lesz, igaz, Fanni?
1: Hát én végeztem tavaly a Magyar Táncművészeti Egyetemen, és igazából ez teljes az életem a tánccal. Tanítok esküvői párokat táncolni, de kisgyerekeket is. Jó, és később, amikor már abba hagytam a táncolást, akkor szeretnék csak tánctanárként szerepelni.
0: És ez hány évre van ide most csak, hogy Robi mennyi időre készül, mert hogy itt lesz 100 év múlva, az biztos.
1: Igazából amíg a testem bírja, szóval én ezt nagyon élvezem.
0: Nagy baj nincs egyelőre, úgy látom.
1: Igen.
0: Így messziről. Nálatok mi a helyzet? Tánc tudásról?
2: Én már kiskorom óta táncolok, én fitnesseztem 9 évig a Showtime Fitnessben, aztán utána továbbálltam, és most egy hip-hop egyesületben táncolok versenyszinten. Úgyhogy igazából ezt csináltam, és remélem ezt is fogom csinálni még nagyon sokáig. Aztán én csak remélni tudom, hogy olyan csodákkal bír a testem, mint a Robi, és majd fogom bírni is ilyen sokáig. De igen, most ezt jelenleg nagyon élvezzem, hogy én itt táncolhatok, szóval majd remélem az is még eltart egy ideig.
0: Legyen így, folytassuk a beszélgetést. Szikora Robi és a Gidák a vendégünk itt a Retro Rádióban, Emilia és Fanni. Mindjárt jövünk vissza.

0: Önökkor Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. A Gida jelenség egyébként teljesen egyedi volt, hasonló sem volt semmelyik másik zenekarnál, sőt, ennél sokkal ortodoxabb volt akkoriban a zenére való, hogy mondjam, figyelés, mert ugye csak azok voltak a színpadon, akik zenéltek, és hát semmi show nem volt. Tényleg a Hungária volt talán a legelső, aki így felvállalta, hogy színpadkép, meg ilyesmi, meg nekik voltak azért táncosaik, de hogy így dedikáltan két táncosnő legyen az énekes jobb és bal oldalán, hát ilyen nem volt soha. Robi, milyen volt akkor ennek a fogadtatása? Mert ma már ez mondjuk megszokott, de akkor nem volt ennek múltja.
1: Nem tudom, mert nem nagyon beszélgettünk rajongókkal, tudod? Csináltuk a dolgunkat.
0: Rajongókkal, de a nem rajongókkal.
1: Az meg nem érdekelt a nem rajongó. Mert abban nem lehet építkezni, hogy valaki fanyalog. Hanem a legjobb érzéseim és gondolataim szerint nekem ez volt a természetes, hogy ott van két lány, hogy fölvigyék a nőiességet a színpadra, hogy ne kambuli legyen, tudod, hogy öt férfi ott izzad, aztán vége van, szóval hazamennek. Hanem valamilyen buli hangulat legyen egy kicsit, mert hogy az egész Ergo és a Csikidám arról szólt, hogy ilyen mindig el kell mondani ezt a jó kis triviális mondatot, hogy életigenlés legyen, tudod, hogy jó élni, szép élni, jó táncolni, szépek a nemek, szépek a lányok szemében szépek a fiúk, és ezt mind föl kell tenned a színpadra, és akkor ez nagyon jó, tehát nem úgy lesz, hogy amúgy úgy volt Hungáriában és az Ergo legelején is, hogy sok száz kislány az első sorban ugye egymást nyomja el, és akkor azért, amikor megjelentek a lányok, akkor megjelentek az első sorban a fiúk is, és fölnyúltak a színpadra, hozzá akartak érni a lányokhoz, tehát hogy, és akkor még ugye a klub vagy kisebb színpadokon ez a személyes kisugárzásod, az volt fontos, most már ez nincs, mert sportcsarnokokban játszol, vagy olyan szabadtéri színpadokon, vagy esetleg a Népstadionban, ahol esetleg. Te is ott voltál, még a 40 éve ezelőtti Népstadionban, most megfelelő ugye a Puskásban, ott elveszik ez a személyes varázsod, elveszik. Tudod, hogy sokkal nagyobb mozdulatokkal kell mindent előadni, tudod? Én ezt nem szeretem. Én azt szeretem, hogy kis klubok vannak, 300, csak oda már nem tudunk elmenni, ez a baj.
0: Érdekes ez, amit mondasz, most végigfutott az algoritmus a fejemben, hogy amikor ott állhattam Isten és a ti kegyelmetekből a nagy színpadokon, két nagyon, az egyiknél 100 000 ember, a másiknél 56 000, hogy valahogy az én emlékeimben úgy él, hogy a Népstadionos, tehát a 90-es évekbeli Hungária koncert, ott a közönség olyan messze volt, és a nagyon-nagyon terjengős volt. Ez a mostani Puskás Arénás buli, itt valahogy sokkal közelebbinek éreztem az embereket. Nem tudom, hogy ez most is így van, vagy csak a látásmód változott, vagy ez egy kisebb geometria, de valahogy a fejemben úgy, pedig akkor sokkal, majdnem dupla annyian voltak.
1: Igen, egyik 100 000, másik 50, tehát majdnem ott van. A helyzet az, hogy megtanulsz az egész szakma, aki idáig elér, hogy sportcsarnokba vagy stadionba játszhat, megtanulja, hogy kell hozzáállni egy stadionhoz. Ugye ez egy egészen más filozófia. Más műsortervet igényel. Másról kellenek a számok. Gyorsabb számok kellenek. A lassúak behalnak a lassú számok, tudod? És amúgy is, ezt meg a Bernsteintől tanultam én. Volt a tévében egy műsor, amikor ilyen komoly zenék, és megszeretette vele, nagyon félelmetes volt, és aztán talán ebben a műsorban mondta azt, hogy minél nagyobb helyen játszunk, annál gyorsabban kell játszani. Ugyanazt a számot. 3 BPM-mel gyorsabbra kell venni, tudod? Ez érthetetlen volt, de mikor úgy volt, hogy megtanultuk a próbahelységen, és próbáltuk ugyanabban, ahogy a lemezen szól, ugyanabban a tempóban, az lassúnak tűnt élőbe. És egy stadionnál még lassabbnak tűnik. Ez így van. Ezeket meg kell tanulni, ezek fortéjuk, de a mai fiatalok, ezek már szerintem abstárt tudják ezeket a trükköket.
0: Hát igen, hamarabb kerülnek a stadionokba, mint ti kerültetek. Te hány évet zenéltél, amíg először játszottál egy normál méretű stadionba?
1: Hát figyelj, NDK-ban a négytagú Hungária nagyon divatos volt, és nagyon népszerű volt, és volt 2-3 slágerlista vezető dalunk, és akkor mi játszottunk, de hát a Németország az eleve
0: nagyobb. Az is már 15 évvel a kezdet után volt, tehát... Nem úgy, mint most, hogy...
1: Ja, nem, az a 70-es, meg hát olyan helyen játszottuk, hogy ilyen lustige park, ilyen vidám parkokba, tudod, ahol boldog-boldogtalan nézhet a koncertünket. De játszottunk olyan helyen is, mint a Laktanyában, ahol 3000 katona ott tapsolt, és reggel 10-kor kezdődött a koncert, bocs, hát ez hogy, nappal szembe kösz. Szóval, tehát meg kell tanulni, mire eljössz, és azt mondod, hogy új két gidád van, addig már az egész földet kétszer-háromszor beterítetted koncertjeiddel.
0: És egyébként ez sem túlzás, hiszen gyakorlatilag az összes kontinensen volt már, vagy Robi szólóban, vagy Ergo Buli, de egy biztos, hogy nagyon nagy sikerrel és mindig hatalmas hangulattal mennek az Ergo Bulik, úgyhogy szerintem nagyon sokan irigykedve gondolnak most a lányokra, de én azt hiszem, hogy az élet megadta nekik a lehetőséget, innen folytatjuk a beszélgetést, mindjárt jövünk vissza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Választa ön is a Biomed vadgesztenyekrémfortét természetes gyógynövénykivonatokkal. Biomed vadgesztenyekrémforte, az ápolt lábak szakértője.
3: Keresse a Biomed vadgesztenyekrémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
2: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
4: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g most magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Rövidített nyitvatartás lesz a klíma nélküli ügyfélszolgálatokon a NAV-nál. Sziasztok kultúra kezd kialakulni a Balatonnál. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. Sziasztok kultúra kezd kialakulni a Balatonnál a nagy hőség miatt. A déli napozás helyett egyre több turista választja a kora reggeli és késő esti programokat, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. Jóval korábban útra kelnek például a kerékpárosok, a szaposok napkeltekor szállnak vízre. A vízparti programok sokszor a délutáni órákra tolódnak. A vendéglátók, szolgáltatók is igazodnak az észak-olasz mintához. A vendégeket gyakran éjszakai múzeum látogatással várják, sokfelé pedig még este 10-kor is nyitva vannak a fagylaltozók. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. Köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám. A sajtótermék vagy internetes oldal címadán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
6: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél, mára is ez a kínálat, egy-egy záporra is ritkán van esély. 35-40 fokot ígérnek. Az előrejelzések szerint hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos idő, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő, napközben pedig többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden esetleg érkezhet néhány frissítő zápor, zivatar, viszont kitart a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Nagyon kellemes vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak, különös tekintettel főzőtársaimra, akik ilyenkor itt vannak velünk. Készül a finom vasárnapi ebéd, amelyhez jó munkát kívánok, és majd a elkészül jó étvágy.

Ígéretem, ez szíven folytatódik a beszélgetés Szikora Robival és a Gidákkal itt a Retro Rádióban, és köszönetemet szeretném kifejezni az elmúlt hetek buli látogatásait illetően. Jártunk a Wonder Islanden, jártunk a Gotwaldban, ez Tatán található, Monori erdőn, Balatonlellén, a Morizonsban, a Fügeudvarban, a plázson, jártunk egy motoros fesztiválon, Balmazújvároson, egy egészen különleges hangulatú koncert, amely után az én kedves mosolyom és zenéim, hát azt hittem, hogy furcsán fognak hatni, de nem így történt, nagyon jó buli kerekedett. Aztán voltunk strandpartin, Csillaghegyen, voltunk az Amfi szezonnyitón, Délegyházán, Vízzenevirág fesztiválon, Péter Szteraszon, csak hogy néhány eseményt mondjak el. Köszönöm mindenkinek, aki bármelyiken részt vett, köszönjük a meghívást a szervezőknek, tényleg akkora a boldogság, olyan jó hangulatú dolgok vannak. Jó hangulatban van most az ország. Tartsanak, tartsatok velünk!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Our love is alive. And so we begin. A 90-es. Baby, why can't we just be together? És a 2000-es évekből.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel jövünk itt a Retro Rádióban, és egy történettel, mert hogy két új Gida, Emilia és Fanni itt a Retro Rádióban. Robi egy elég régi arca ennek az Ergo együttesnek és ennek a formációnak, az alapítója, a kitalálója, az agya, és hát a színpad motorja azóta is minden alkalommal. Tényleg egyszer nem láttam azt, hogy megúszósan lehozott volna egy koncertet, hanem tényleg végig bulizza. Utána mennyire megy neked az alvás? Tehát, hogy ezzel a fölpörgéssel, amit te megcsinálsz egy ilyen koncerten...
1: Hát hazamész, kinyitod a hűtőszekrényt. Adok a feleségemnek egy puszit, alszod, de igen, igen, alszom, tudod, hogy a 3 órakor, és akkor hűtőszekrény. És akkor sajtó.
0: Mi a kedvenc étel?
1: Ételen? Kabanoszi, az egy kis kalváz, akkor ilyen füstölt sajtok, sör, kis vodka, és akkor elalszod, tudod? De minden mértékkel, tudod? Minden iszt szeretek az italban is, tudod? Mikivel mi mindig fröccsöztünk. És soha nem ívott keményebb italt, amiki én mindig belenyaltam egy kis vodkába. De nem többe, egy ilyen kis tampedlét. És attól nagyon jó föl tudsz lazulni egyébként egy fröccstől. A lányokban próbálom beleinjektálni.
0: Lazák ők így is.
1: Lazák, minden riga lencia.
0: Tetszik tudni, mi az a riga? Na lányok, akkor elmondom két mondatban.
1: A riga lehet, hogy tudja.
0: De várjál, akkor tessék.
2: Nem merem.
0: Mondja.
2: Nem szeretem. Te tudod, de mi?
0: Na.
2: Nem.
0: Hippelj, lánc, minek van lánca?
2: Hát biciklinek.
0: Így van? És
2: hintának.
0: Ez mind a kettő igaz? Igen. A riga nem bicikli, nem hinta, de a biciklihez közel van, csak nagyobb és motorhatja.
2: Robogó?
0: Hát olyasmi. Igen, egy robogó. Tulajdonképpen egy 50 köbcentis szovjet gyártmányú, a Verhovinának volt a társa. Ez a kettő motor volt nagyon olcsó, ezt tudta megvenni a magyar munkás.
1: Összájából vetted ki, ez a Verhovina,
2: igen,
1: vagy mit?
2: Igen, ezt akartam.
3: Ma a nyelvhegyén volt.
2: Komolyan.
3: Dehogy is.
0: Na, szóval ez a két motor típus volt nagyon népszerű, akkoriban, hogy ehhez lehetett hozzájutni legalábbis, aztán már Simpson egy fokkal jobb volt, volt Jáva is, szóval néhány ilyen szocialista modell, és ez a rigalánc, ez ugye olyan volt, hogy hát nem volt legjobb anyagból, és nagyon hamar elkezdett megnyúlni. És ha megnyúlt, akkor egy kövérebb gáznál leesett a hátsó fogaskerékről, és megszorult oda, és a motoros pedig, miután a hátsó kerék leblokkolt, a kormányon keresztül távozott az ülésből, és tartva a sebességét, tovább ment egyenesen a győzelem és a jövő irányába. Szóval egy kicsit nehéz élete volt annak, aki rigás volt, de ez is megszépült itt az évek során. Szóval a lazaság a rigalánc összefüggésében ennyi volt. Tartsanak velünk, itt a Retro Rádióban minden rendben van. Egyébként a gondolják hallgatóink, még a zene szól, nézzenek utána az interneten, vagy az AI segítsége, vagy mi volt a riga, vagy mi volt a Verhovina. Mi mindjárt visszajönk, a lányoknak pedig tartok addig egy előadást ezzel kapcsolatban, mert volt több kiváló motor is akkoriban.
1: És a Babetta és a Panni robogó.
0: Panni robogó, az egy kicsit hamarabb is volt, így van, meg berva, azt megszivatták. Na, maradjanak velem, mindjárt visszajövünk.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon érdekes és vicces egyébként, hogy generációk találkoznak, és hát ami nekünk evidens, az már a nálunk 10 évvel fiatalabbaknak egyáltalán nem az, és amilyen gyorsan változik a világ, ez a távolság egyre csökken, és néhány év alatt is egészen új dolgok jelennek meg. Pár éve azt mondtuk volna, hogy mesterséges intelligenciával fogunk beszélgetni, és ennek segítségével írunk dalt, vagy olvasunk valamit, vagy fordítunk le külföldi nyelvre, azt hiszem, hogy hülyének néztek volna bennünket, és ez néhány év alatt történt, hogy mindennapi ember kezébe is belekerült ez a lehetőség, viszont a lányok bekerültek az Ergóba. Hogyan várjátok a nyarat? Mert hogy sok nagy koncert lesz, többek között megyünk együtt is a plázsra. Siófokon ott jártatok már egyébként korábban?
1: Igen, bulizni.
2: Igen,
1: belépni még nem.
0: Gyönyörű nagy színpad van, felújították, gyönyörű, óriási nagy színpad van, és hát ott akkor majd a Ergó zenék most be fogják tölteni azt a hatalmas teret. Egyébként milyen zenét hallgattok, amikor nem Ergó bulin vagytok? Anni?
1: Én Beethoven-t szoktam hallgatni.
0: És elektronikus zenékkel hogy az?
1: Azokat annyira nem. Inkább magyar szoktam hallgatni, de Ergót, csak az Ergót hallgatom.
0: Na. Emi?
3: Én szerintem pont a másik fele vagyok, mert én általában inkább ezeket a 2010-es slágereket szoktam
0: David
3: hallgatni.
0: David Guetta, Avicii, ezeket.
3: Igen, ezekre Calvin nagyon Harris. Vagyok. Igen, ezekre én nagyon jól tudok táncolni, vagy hát így nagyon-nagyon szeretem, szóval engem leginkább ez visz. De mostanában, hogyha már így magyar előadókról volt szó, akkor én inkább a Dash szoktam hallgatni. Ő még nagyon jó.
0: Hát Robinnak is volt egyébként kooperációja nem is olyan régen, az is egy pár évvel ezelőtt volt, ami szerintem nagyon jót tett az Ergónak is, mert egy újabb generáció figyelt föl a zenekarra, és jót tett a zenekarnak is, hiszen egy legendás művész adta a nevét tulajdonképpen az ő karrierjükhöz. Hogy jött össze egyébként az együttműködés?
4: Nekem is biztos, hogy jót tett, én ezt nem érzem, de hogy a Valmarnak jót tett, az biztos.
0: Most
4: megnézed az egyik social médiában az egyik izét, adatot, és ott van, hogy 53 millió nézték meg. Hát aztán előtte megnézték nekik, az én menedzserem mikor rábeszélt, hogy te hallgass meg legalább ezt a Valmar gyerekeket.
0: Mert nem akartad először?
4: Hát az életemben nem hallottam róluk. És azt mondta, de figyelj, ezek komolyak, mert itt már másfél millió megnézés van, meg lájkolás van, másfél millió. De ebből lett 53 millió, tudod? És ez nekük jó. Nekük jó, mert és ez nem miattam van. Tehát nehogy azt gondolt, hogy én ki azt vindikálom a jogot, hogy miattam lett. Nem, ez így hozta a sors, így hozta a élet. Sors nincs, de az élet így adta, a Jóisten így adta, hogy megfelelő pillanatban ugye a Marics Peti akkor nyert valamilyen, nem tudom, szádban sztár, vagy második lett, vagy mit tudom. És annyira jól jött, akkor minden jól jött ki, tudod? És nekem egy bizonyítéka van, hogy ez nagyon jó volt az a szám, hogy a Fenyő Miki azt mondta, te ott ültem a nyarolomba Balatonon, és mindenhonnan ez szólt. Ez a, Robikám, ez a egy dal, amire féltékeny vagyok rád. Tudod, ezt mondta Miki. Mert őt is megkereshették volna, tehát, hogy egy ilyen régi csótányt kerestek, egy ilyen nagy, tudom én, őslakót, zenei őslakót, és akkor engem. De most én is visszahívtam őket egy dalra, az a Balatoni lány, az a duetlemezemen van. Hát ott olyan érzés van, mint valamikor, mikor játszottuk az Úristent, hogy mintha kinyitnád az ablakot, ajtót, és egy egész friss levegő jön be, igaz, lányok?
1: Igen.
4: Tehát, hogy a közönség is máshogy reagál. Teljesen máshogy reagál a közönség. Elkezd ugrálni. Valami van, tehát valami át tud jönni a fiatal művészekből egy idősebb művész dalába, vagy az egész szívébe átmegy a dalba, beköltöznek a fiatalok. Érted? Pedig úgy, hogy a Marisnak meg a másik srácnak az ők éneklik, a lányok éneklik a izét. Tudod? Tehát a Millán, az te vagy a Millán, szóval ők éneklik az ő stimmüket, és megtartja a dal a gerincét, az erejét, tudod? Azt a napfény sugárzását megtartja. Úgyhogy a Balatoni lány az nagyon megy. És hogy ne haragudj, hogy még ezt is elmondom, hogy ugyanezen a lemezen volt, amikivel a duett, egy furcsa pár. Ott pedig egy olyan taps van a dal végén, ami ami beazonosíthatatlan az ergo megítélésének a valamiével. Tehát mikor vége egy ergo számok, akkor sikoltoznak, tapsolnak, mikor lemegy a furcsa pár, akkor ilyen színházi taps megy. Olyan, mintha egy respekt lenne a Miki irányában. Vetítünk el régi közös dolgokat a Mikivel, videón és képekben is, és szűnni nem akaró taps van, tudod? Mikor az nem odavaló, nem popzenei taps az, hanem valami egészen más.
0: Szoktál rá gondolni?
4: Mikire? Persze. Ráadásul imádkozom is minden nap, érte, és nem lehet nem rá gondolni, tudod? Azért, mert akkor mindig főn a netten az ő képe. Ha csak ezt nem, tudod? Ha csak nem így gondolom. És akkor most, hogy majd beszélünk talán a Margit szigetről, hogy ott is elkészítettünk az ő élettársa és szerelme, Nyuszkili, akit te is ismersz, őt kértem fel, hogy egy videót készítsen mögénk a számola. De erről majd kicsit később.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Szikora Robi a vendégem, két kedves Gidával, Emíliával és Fannival jöttek el ide a rádióba, és most már előre nézünk egy picit, hiszen több nagy eseményre készül az ergo, erről néhány szó, és aztán el is engedem őket, hadd gyakoroljanak sokat, mert a lányok már nagyon várják a színpadra lépést, és ez csak profin lehet. Köszönöm szépen!

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. A lányok mindjárt a mélyvízben kezdik a szereplést az Ergóban, ugyanis Sopron Fest, óriási fesztivál, országos hatókörű, plázs, az ország egyik legnagyobb szórakozóhelye és buli helyszíne, és a Margit-sziget az egyik legnagyobb presztízsű helyszín, úgyhogy nem akár

0: Bárhol indul ez a karrier. Roberto, te neked ebből a háromból melyik az, amelyik a leginkább fontos, vagy várod? Mert nyilván mindegyik kedves.
1: Hát de... a legfontosabb számomra az a Margit-szigeti koncert augusztus 29-e, azért is, mert az a Mikinek a koncertje lett volna. És talán a 28. 7. koncertje lett volna a Margit-szigeten, és akkor a Szigetnek az igazgatója, Pán Teodorra felhívott, hogy legyen ergo, ha én benne vagyok, de úgy, hogy egy kicsit sűrűn emlékezzünk meg a Mikiről, és akkor nekem eszembe jutott valami, hogy bemutatunk egy olyan számot, a Mikivel írtuk 74-ben. Egy olyan dalt bemutatunk, ős bemutató. És hogy a történetről is valamit mondjak, úgy született, hogy nem kell senki a Nétegu Hungáriának. És azt gondoltuk, hogy a Szenesi Vág nevével esetleg be tudunk kerülni. És a dalnak a szövegét odaadtuk a lehetőséget a Szenesi Várnak, aki megírta a szöveget. Az azt hiszem, hogy pont én velem igazán miért tetted ezt. És ezt a Mikivel megcsináltuk ezt a dalt, meg a Kékes Zolinál az ő kis lakásában, írjuk. Ezt a dalt, meg a Kékes Zolinál az ő kis lakásában, írjuk. Box Magnóval felvettük. Úgyhogy az ének jó minőségű, de az egész alapot kicseréltük. És itt pedig az Ergo fogja játszani 29-én. Egy ős bemutató, hát azért ez valami, nem? És akkor hát, amikről többször is a műsoron belül is megemlékezünk, lesz vendégünk a Szandi, pont ezért, mert hogy amik egyszer fölhívott engem talán 90-ben, hogy te, öreg, találtam egy olyan kis pacsirtát, olyan hangja van, gyere át azonnal. És akkor azt mondta, hogy és írja a kis pacsirtánknak egy dalt. És az volt egy, azt mondják, olyan aranyos volt, na mindegy, ezt hosszan tudnám mesélni, a Dunaparton van egy lány, kezében ott a bizonyítvány, jó nagy bukta az, de már tudja a kis kamasz, ameddig úgy csillog a haja, nem lehet túl nagy baja, különben is minek egy lánynak bizonyítvány.
0: Istenem, hát köszönöm, hogy ezt elénekelted, köszönöm az emlékeket, Miklós, egy picit komolyabbra sikerült itt a vége, mint az eleje, de a lányoknak nagyon örülök, és hát sokat fogunk találkozni. Ez jó hír, mert akkor nektek is van, meg nekünk is bulink. Robikának pedig jó egészséget kívánok, vidd tovább ezt a fáklyát, és hát azt a fantasztikus energiát, amit te beleteszel ezekbe a koncertekbe, ezt a közönség nagyon-nagyon szereti, és egyébként az a július 10-ei a másik dátum, amiről szó volt, ez pedig a siófoki fellépés, úgyhogy mindenhez, ehhez a háromhoz, a három nagyobbhoz, és a többiekhez is sok sikert.
1: Dominik, legyen egy kérdésem már. Na, feléd. Hogy teszenek az új gidák?
0: Az új gidák nagyon szépek, kedvesek, mosolyognak, és tényleg pozitívak. Mert én azt tapasztalom, akkor most megmondom, mire gondoltam itt közben, ahogy néztem
1: őket. Mire gondolsz, katona?
0: Igen. Én arra gondoltam, hogy ez a generáció, akik ugye ahonnan jöttek a lányok, ilyen távolságtartók, vagy ilyen nagyba vannak, hogy nem válaszolnak, nyeglék, félszavakkal kommunikálnak, ilyen ismert, a klikkeléshez hasonló tucatnyi kifejezést használnak folyamatosan.
1: De megválaszol.
0: A különbség.
1: Attila, megválaszolom neked. Értek mindent. Azt hiszem, hallgat és érti mindent. Vidéki lányok.
0: Hova valóság vagytok? Akkor Fanni?
2: Én Komárom-Esztergom megyébe lakom, Naszájon. Én pedig Csömörön élek a családommal.
0: Drágáim, köszönöm, hogy eljöttetek, sok sikert, sziasztok!
3: Köszönjük!
0: És a képre pedig rá lehet klikkelni, keressék meg a Retro Rádió Facebook oldalán, ott lesz a közös kép az Ergóval, illetve a gidákkal. Tartsanak velünk! You can't touch this. You can't touch this.

Szekora Robitól elköszönünk, érzékeny búcsút veszünk, de nem örökre, hiszen velük is folytatódik majd a Plázson, illetve a Budapest Parkban is két eseményre is meghívást kaptunk, ott leszünk az I Love 2000-en, és ott leszünk a Neoton hatalmas bulián. De most megyünk tovább, hiszen DJ Szatmári érkezik ide a Retro Rádióba, igaz csak telefonon, mert nem tudott most eljönni, de néhány érdekességet elmond az ő nyaráról és az ő felkészüléséről.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Szatmári István, Szatmári Pisti, avagy DJ Szatmári a vendégem. Itt a Retrorádióban ezúttal telefonon értük el a kiváló lemezlovast, aki éppen a fodrásznál van, és el is vicceskedtünk egymással, hogy én ezt a pénzt tulajdonképpen minden héten megsporom. Szervusz Pistikém, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz.
1: Szia Attila, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Nyár, az azt hiszem, hogy a nagy fellépések és a nagy fesztiválok ideje. A te stílusodban, a te zenéidben, a zenei világodban mit jelent a nyár? Mennyire tudsz eljutni sok felé, és mennyi felkérésed van?
1: Ez remek kérdés, éppen gondolkoztam rajta, hogy mennyi helyen egy nyár alatt az ember megfordul. Én összeadtam szerintem több mint 100-ból lesz szeptember végéig, idén nyáron.
0: Az menni.
1: Igen, és egyébként ezen gondolkoztam, hogy az a jó az egészben, hogy mindenfajta buli van. Van, hogy amikor egy nagy sportcsarnok, vagy egy mondjuk egy Budapest parkban több ezer kéz a magasban van, és aztán pedig néhány óra múlva elmegyek egy településre, ahol vannak 300-on, ahol egy kis falu, és ott is ugyanazt a bulit meg kell csinálni, és ott talán még érdekesebb, mert az emberek szemét lehet látni minden reakciót, és ez is mekkora, hogy egyszer fent vagy, egyszer pedig egy kisebb buli, és ott is hatalmas hangulat van.
0: Hát ez nagyon jól hangzik egyébként, és bármennyire is furcsa, erősíts meg, vagy cáfold meg, amit mondok, sokkal egyszerűbb 10 000 embernek bulit csinálni, mint 100-nak, vagy 30-nak.
1: Hát könnyebb, igen, egy órás hitő, meg most egy jó dal felsendül, egy jót mixelsz, akkor felhördül, mint egy aréna az egész, és akkor szerintem minden lemezolvas keze borsózik meg a hátra is, hogy atya úristen, ez így is lehet. De egyébként én imádom a kisebb bulikat is, mert az is annyira feltölt, hogy hihetetlen. A közvetlen emberi kontaktok nagyon fontosak szerintem.
0: Közeleg az ILF 2000, vagy ILF 2000, igen, és igen. Hát annak te vagy az egyik fő fellépője, nagy színpadon, fő időben, ez óriási dolog, és hatalmas szeretet fogad minden alkalommal. Milyen formát jobban léptek most színpadra?
1: Én most egyedül, mint DJ fogok szerintem egy órát játszani, egy órán keresztül, és képzeld el, hogy én erre a bulira nem úgy megyek el, mint minden átlagos bulira, hogy na most lejátszom az átlagos reszpószámokat. Egy héten keresztül szoktam válogatni a sok csemegét, sok különbséget, és minden évben más játszom ezen a bulin, mert ez kiemelkedőnek a korszaknak ezek a himnuszai, és baromi rá van gondolva, hogy még darabja után fog következni.
0: Pistikém, sok fellépést kívánok neked, sok kezet a magasban, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és kívánok neked fantasztikus nyarat, de azért vigyázz magadra, mert ezek a fellépések sokszor igen messze vannak egymástól, és az út azért veszélyes is tud lenni. Vigyázz magadra, szia!
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek boldog nyarat kívánok, sziasztok!
0: Szatmári Pistivel beszélgettünk itt a Retrorádióban. Tartsanak velem, ez a Retrorádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Itt a Sztársában.

volt a Retro Rádió Starshop című műsorának második órája, lassan a fél időhöz ért a mai műsor. További vendégeink dél után is érkeznek ide a Retro Rádió stúdiójában. Nagyon sok érdekességgel várom még önöket, és még egyszer köszönöm mindenkinek, bármely eseményen ott volt, tiszteletét tette, és remélem, hogy még nagyon-nagyon sokszor és nagyon sokáig fogunk találkozni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: 40 ezer gyerek pihenhet idén az Erzsébet táborokban. Több mint 4000-en vettek részt a Balaton átevezésen. Enyhülés majd szerdán kezdődhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Három ember tűnt el tegnap a Dunában. Egyikük holttestét megtalálták, a fiatal férfi Iváncsa térségében merült el. Még keresnek egy férfit, akinek a 11. kerületi Kopaszigátnál veszett nyoma, valamint egy 26 éves férfit, aki Bajánál ment be a vízbe. A szakemberek ismét figyelmeztetnek, hogy ismeretlen szakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban senki ne menjen a vízbe. Több mint 40 ezer gyerek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyerekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
6: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak. Amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
5: Újabb légi csapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Az akció válasz volt arra, hogy előzőleg támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szoros térségében. A célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A hőség ellenére több mint 4000-en evezték át tegnap a Balatont. A Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették. A nap abszolút legjobb idejét a Hullámtörők nevű kajakos egység érte el. A csapat 33 perc alatt ért célba. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk, akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő és helyenként zápor, zivatar is jöhet, 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hidegfront érkezhet, több csapadékot ígérnek, és lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Kellemes vasárnapot kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának. Én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és kellemes vasárnap délután, hiszen néhány perccel elmúlt dél. Remélem velünk tartanak, kettőig tart a mai sztársáv. Hozom minden idők legnagyobb slágereit és legnagyobb

esemény is egy héten belül, az egyik apák napja rengeteg ajándékot, örömöt és kedvességet hozott nekem. Ez az egyébként Amerikából származó ünnep, és tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik, ami Amerikából jön. Sok mindennel én is így vagyok egyébként azonnan érkezett dolgokat tekintve, de pont az apák napja szerintem egy fontos dolog, főleg amióta édesapa lettem. Ezt nagyon fontosnak tartom. Kaptam nagyon szép ajándékot a családtól, a kislányunktól, és kaptam nagyon sok kedvességet hallgatóinktól is. Két héttel ezelőtt megkaptam a Magyar Lemezlovas és Producer Szövetség életműdíját. Hát ezzel kapcsolatban 100 000-es nagyságrendben érkeztek a gratulációk, a köszönetek, az ölelések, a puszik, a személyes és a telefonon, valamint az internet segítségével millió és egy platformon. A hozzászólások, köszönöm mindezeket, és köszönöm önöknek ezt a sok évtizedet, amit együtt tölthettünk. És a születésnapom is a héten volt, hétfőn. Azzal kapcsolatban is rengeteg hozzászólás, rengeteg kedvesség, rengeteg aranyos üzenet és hozzászólás, hozzáfűzés. Szóval köszönöm mindezeket, picit elérzékenyítem, bocsássák ezt meg nekem, de talán ebben a korban ez már normálisnak is mondható. Tartsanak velem, folytatódik a műsor nem sokára, Gömeri Zsolt érkezik ide a Retro Rádióval.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk. Egy fiatal ember itt a Retrorádió stúdiójában, aki azzal jött be, hogy boldog szülinapot kíván, én is mondhatnám neki.
1: Happy birthday to you!
0: És mi el is tudja énekelni.
1: Jó!
0: Köszönöm szépen, tiéd is közeledik, ugye július 9-én. Egy Máté Péter díjas énekesről vagyon szó, zeneszerzőről, az Edda Művek meghatározó tagjáról, több mint 40 éve aktív szereplője a magyar rock életnek, Gömöri Zsolt. Szia, Zsoltika.
1: Sziasztok, mindenki, sok szeretettel üdvözlök ez a jó kis nyári napon.
0: Hát nem fázunk, abban biztos vagyok, és szerintem hallgatóink nagy része sem fázik. Olvastam, hogy te a Pók zenekarban is játszottál. Mesélsz nekem a Pók zenekarról?
1: Ez hatodikos volt, amikor
0: megcsináltuk. Tényleg? Általános iskola?
1: Persze, általános iskolás zenekar volt.
0: És honnan vettétek ezt a nevet?
1: Nem Pók. Tudom. Közöm sincs. Én aki az ízeltlábúakkal hadilábon állok, tehát nekem sok bajom van, a ízeltlábút látok, én futok. Nem tudom a mai napig se.
0: Derbi?
1: Az pedig valami fúzió volt.
0: Igen,
1: és
0: az?
1: Úgy, hogy a Charlie-nak a tesójával, a Csabival, a Horváth Csabival csináltuk egy ilyen, összelegyítettük a kettőt, és valahogy így alakult, de már homályosak a részletek.
0: Na aztán ugye volt egy nagyobb lépés, ugye egy közreműködés, mégpedig szerintem minden idők egyik legnagyobb magyar rockzenekara, a Piramis mellett is dolgozott Zsolt egy ideig, aztán az Edda Művek Platina turnéján először vendégzenészként, majd később már tagként is, 85 után tagja lett a zenekarnak.
1: Pontosan hát január 4-e.
0: Na hát ez nagyon nagy dolog. De térjünk vissza a te zenei előmeneteledre, vagy indulásodra. Igen. Nyilván valami képzettséged lett, vagy volt billentyűsként.
1: Igen, hát nyilván a zenei örökség édesapámtól örököltem, hiszen otthon ő zongorázott, sok standardet játszott, régi örökzöldeket, ő énekelt is, sőt még amikor a második világháború az amerikai fogságba került, akkor pedig, ha hiszed, óriási sztori van, ott is muzsikál, de ott egyszer a Isten nyugosztály drága, Póka Egonnal beszélgettük egyszer. És mi van, minden faterok, minden, mit csináltak? Ő is zenélt, igen, tényleg, figyelj, egy Amerika. Kiderült, hogy az Egonnak az édesapja, meg az én édesapám, az amerikai fogság együtt muzsikáltak egy zenekarba. Hát ez már milyen?
0: És te Egonnal zenéltél egyébként együtt valaha? Soha semmilyen formában? Nem.
1: Nem.
0: Ő is egy legenda volt, sajnos már nincs közöttünk, de...
1: Illetve valami évvel, szerintem a... Igen, megvan. Az Omega koncert, amikor 99-ben volt, akkor szerintem a mobil volt előttünk, de nem vagyok benne biztos, és akkor az Egon játszott. De hát Egonka óriási fazó volt.
0: Bizony, és nagyon sokat köszönhetünk neki egyébként a magyar rockzene is.
1: Komolyan, az a zenetár, ami mögötte van, meg a munkássága, meg a zeneiskola szalal le a kalappal, igaz meghatározó alakja volt a magyar rockzenének.
0: Így van, Isten nyugosztalja, mi megyünk tovább itt a Retrorádióban, folytatódik a beszélgetés Gömöri Zsolttal.

0: Köbben is volt a vendégem itt a Retro Rádióban. Az Edda Művek nagyon sok remek dalának ő a szerzője, és egyébként ő felel a zenekar hangzásáért, és a zenekar arculatának kialakításában is nagyon fontos szerepe van. Mennyire demokratikus ez a zenekar? Mennyire van ott bárkinek szava, aki nem te vagy, hát, vagy nem az Attila?
1: Hát van, nem persze. Őszinte leszek. Most ugye volt a Margit szigeten, most játszottuk egy nagyon érdekes és nagyon szép koncert a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Szimfonikusokkal léptünk fel, a szolnoki szimfonikusokkal. Az egy nagyon-nagyon érdekes és szép munka volt. Én dolgoztam velük, én csináltam a hangszerelést, és hatalmas sikere volt. Tehát amikor emberek sírnak, és egyik azért, mert emlékezik, a másik azért, mert boldog, és örömet adhatunk, és örömet és szeretetet kapunk, ez egy óriási kapocs. És itt abban maradtunk az Attilával, hogy ezt a koncert műsort én rakom össze, és most így áll a deal, hogy a július 4-i Gárdonyi koncertet, pedig mivel ott Attilát ünnepeljük, 75 éves lesz, azt az egész műsorszettet, azt ő rakja össze, és mondtam neki, most én meg ígérem, hogy nem szólok bele, de azért hétfőn fölhívott, hogy ezt egyeztetünk egyet, Attilán minden úgy lesz, ahogy szeretnéd, és most ennyire lett most demokratikus ez a dolog. De a többieknek is, ha van jó ötlete, figyelj, jó ötletet nem dobunk ki. Szóval azért.
0: Meg hogy úgy látom, hogy jó a kémia a zenekarban. Tehát ugye sokszor megadatik, hogy játszhatom előttetek, utánatok, igen, ott a backstage-ben, azért sokat találkozunk. És én azt látom, hogy azért ott rendben
1: csak
0: van.
1: Csak mi veszünk össze.
0: Mi ketten. Azon szoktunk összeveszni, hogy játszok Eddát és hányat a felvezetésben. Nem, az összeveszünk a túl.
1: Jó, hát ez csak ilyen pejoratív vonal, hát azért túlmutat, azt gondolom ezen a dolgon. Nem.
0: Meg a barátságunk is.
1: Így van.
0: Folytatódik a beszélgetés, Gömöri Zsolt a vendégem, mindjárt visszatérünk.

0: Megtudtuk, hogy Gömöri Zsolti meghatározó szerepet játszik abban, hogy általában az EDA koncerteken milyen dalok szóljanak, milyen hangszerelésben kerüljenek a közönség elé, és abban is, hogy milyen sorrendben és hogy álljon össze egy ilyen koncert. Mi a koncepció egyébként? Tehát általában mit szoktatok csinálni, hogy elején valami nagyot húzni, vagy a közepén felemelni, vagy a legvégére a legnagyobb nótákat?
1: Annyival egészíteném ki, amit mondtál, hogy azért, ami most demokratikus, az nem mindig ilyen könnyű. Tehát azért mi nekünk azért hatalmas...
0: Azt hittem azt mondod, hogy az nem mindig ilyen demokratikus.
1: Igen, valamikor az Attilának a, mégis hát ő a főnök, azért erősebb a szava, mint az enyém, de vannak ilyen, ütköztetjük az érveinket, és akkor kivei, de azt gondolom, hogy mindig meg tudunk egyezni természetesen, mert, és hát a nagyon lényeges az, hogy azért a nem úgy megy a dolog, hogy mi eldöntjük, hanem azért a zenekar is azért beleszól.
0: A Pistinek is azért vannak.
1: Pistinek is vannak ötlete, mindenkinek van azért egy kis ötlete, a Lacinak szokott nagyon-nagyon jó ötlete, és hát elfogadjuk, amely ne fogadnánk el, és hát de mondom, most nagyon készülünk erre a Gárdonyi koncertre, 4-én mégis Attilát ünnepeljük, 75 évesek lesz Attila. Azt hiszem, ez a színpad egy konzervál minket, mert ha ezt nem csinálhatnánk, akkor nem lennénk ilyen fittek, fiatalosak, nem hajtana minket még a vér, nem hajt minket a színpadnak a varázsa, és ez még a mai napig él és dolgozik bennünk. Tehát amikor odaállsz a színpad mellé, arra a pár szál lépcső vár, hogy fölmegy a színpadra, azért még egy kicsit összeszorul a torok, hogy minden úgy lesz. Ez nagyon jó érzés. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Meg hát az, hogy van egy hatalmas Edda tábor, aki követ minket, szeret minket, és mi is megpróbálunk mindig újat adni nekik. Így volt ez most ugye a Margit-szigeten is. Hát szóval tesszük a dolgunkat.
0: Zsoltika, mi a helyzet az elhajlásokkal? Mert hogy a rockzenében ez egy mondhatnám kötelező dolog. Én azt gondolom, hogy a zenekar részt is vett évtizedeken keresztül mindenféle bulikban, koncert utáni megmozdulásokon. Mi a helyzet most? Már így 70 körül van a zenekar jelentős része. 60 hát és mi? 70 között, és az a ti 75, ugye? Tehát, hogy...
1: Igen, én 64-el követem magam, az igen, is 64. Hát régen nem mondom, hogy nem bulisztunk.
0: De én most én már sem mondtam.
1: Meg hát azért azt tegyük hozzá, hogy mi még elcsíptük ezt az igazi nagy beat korszakot, már idézőben a beatet, mert azért akkor azért volt olyan évünk, hogy 210 koncertünk volt.
0: Meg az Edda táborok.
1: Meg az nyilván egy másfajta életérzés volt akkor, és milyen jó lett volna, azt tovább viszem mondjuk országos szinten, akkor lehet, hogy így csináltam volna a szigetet. Érted? Mert ugye utána, hogy ugye ez, hogy Diák-sziget, ugye először igen, így indult a sziget, és utána abból lett ez a hatalmas, és tényleg meghatározó Európában meghatározó fesztivál. Nézd, mindenkinek más a hozzáállás a dolgokhoz, nekem egy kicsit konzervatív vagyok, nekem más a értéklátás, vagy értékítéletem ezzel kapcsolatban, de én sem vagyok szent. De voltak nagyon nagy bulik, és tényleg ereszdel a hajam is volt. De ez valahogy így adja magát.
0: Hát persze, ez vele jár.
1: Fölfokozott hangulat, ez ugyanaz, hogy hazaérek én is a turnéból este, még másfélre nem tudok elaludni, bármilyen fáradt vagyok, mert valahogy az emberben dolgozik az adrenalin, az egész napi élmény. Tehát szóval azért, és nyilván ezek a nagy bulik mindig úgy jöttek, hogy éppen a, mondjuk egy mint tudom én, lent
0: aludtunk
1: Harkányban. Lent aludtunk Harkányban mondjuk 5-8 napot, a környéken játszottunk, hát azért elengedhetetlen volt a buli.
0: És ez a lentalvás, ez nem lenézés jelent bármelyik másik települést illetően, hanem ez volt a terminológia a rockzenészek körében, amikor a nem tért vissza a csapat. Olyan is volt, hogy a csapat visszatért, és egy-egy tag azt mondta otthon, hogy lentalvós a buli. Nem így volt? Nem belett, hanem úgy állt?
1: Én nem tudom.
0: Nem, te nem tudod.
1: Én nem láttam semmit, nem hallottam semmit.
0: Tartsanak velünk ez a Retro Rádió. Benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Egy minden évben megrendezésre kerülő közös projekt is hamarosan színpadra kerül, mégpedig Siófokon a Plázson. Ez egy állandó koncert, minden évben megtartatik.
1: Igen, augusztus elején van mindig
0: van. A Retro Rádió is mellette van minden évben, és természetesen az Edda is nagyon várja, szeretik.
1: És te is jössz, ugye?
0: Én is jövök, érkezem, majd megint megbeszéljük, hogy mit játszok. Mert meg szoktam kérdezni tisztelettel egyébként a zenekart mindig, hogy mi van, és mindig azért valahogy csak kiegyezünk a végére. De térjünk arra a kérdésre vissza, amit az előbb abba hagytunk, hogy találkoztok-e a koncerteken kívül? Tehát van-e olyan, hogy Edda vacsora, vagy... Tehát a zenekar tagjai összejártok-e?
1: Nem. Nem, tehát így, hogy most megbeszéljük azt, hogy holnap
0: vacsora,
1: így most már nincs nagyon, mindenki megy a, én is a családommal, a Laci is a család, szóval azért egy kicsit szét vagyunk ilyen szempontból szakítva. Nyilván, amikor az ember egyedül van, és vagy csak egy párja van, akkor sokkal könnyebb ezeket a létrehozni. Most valahogy mindig annyira rohanunk, és mindenki annyira rohan az élet után, a dolgai után, hogy ez úgy egy picit hátulra szorul, de amikor lent vagyunk, vagy együtt vagyunk, azért akkor azért ugyanúgy megmarad a barátság természetesen, egymást húzzuk egy kicsit, tehát ezek a mindennapos kis tréfák is megvannak, szóval ez működik.
0: A nagy sikerek helyszíne nyáron többször volt ugye a Balaton környéke az elmúlt évtizedekben, amiről beszélgetünk, és a Velencei tó környéke. Volt egy agárti helyszín, ahol ti minden évben felléptetek. Tulajdonképpen az költözik tovább, ugye? Vagy igen. Valami hasonló
1: igen,
0: örökség?
1: Hát egy picit azt az örökséget próbáljuk továbbvinni, igen. Azt a... Nyilván az a fajta Edda tábor, az a jó párnapos ott lét, az már most már nem tudjuk ezt létrehozni, de akkor az úgy volt szép, és úgy volt kerek. Óriási dolog volt.
0: Annak is volt egyébként, mert Attival is beszélgettem erről, és mondta, hogy hát itt sokkal jobb, mert itt olyan a környezet, meg van minden pontosan csinálva, tehát ez egy sokkal korszerűbb, nyilván ti is haladtok a korral, de volt annak valami jó kis romantikája, nem? Hogy
1: nyilván ez az agári popstrand az egy nagyon régi igazán kultikus Turbok helyszín
0: János
1: volt.
0: Nevéhez köthető.
1: És ugye mi oda költöztünk, ugye az a popstrand előbb kezdődött, mint a mi agárdi létünk. Mi oda költöztünk akkor is, amikor ezt én kitaláltam, és mondtam az Attilának, és akkor kerestük jó helyszínt, és akkor rögtön nekünk beugrott ez az agárdi dolog, és akkor Turbinával megbeszéltük, és akkor ott indult el ez a fajta közös lét, ez a táboros lét, ez sokáig ment. Hát most inkább izguljunk a Velencei tóért, hogy megmeneküljön, mert azt hiszem ez nagyon-nagyon fontos, egy ilyen értéket meg kell menteni. Én azt gondolom, azért ezt meg fogjuk tudni csinálni. Ennél nehezebb dolgokat is megoldott az ország, szerintem ezt is meg fogja oldani, de meg kell oldani, az biztos.
0: Zsoltika, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, sok sikert kívánok a balatoni bulihoz, ott találkozunk, sok sikert kívánok a gárdonyi hatalmas szülinapi bulihoz.
1: És még lesz nyáron, lesz musicalünk is, lesz Margit szigetén színpadon szeptember elején leszünk Siófokon is a körmusical lesz, szóval azért keressetek minket, találkozunk.
0: Hát köszönöm szépen, és az Edda tábor minden kedves tagját nagyon szeretettel üdvözöljük innen a Retro Rádióból, és megy tovább a műsor, Zsoltitól elköszönünk, de higgyék el, valahol, ahol jó rockzene van, Zsoltit ott megtalálják.

Szeri Zsolt volt itt nálunk a Retro Rádióban, az Edda együttes billentyűse, aki nagyon sok eseményen egyébként és nagyon sok formációban megfordult, vendégként is, de talán az ő karrierjének a legmeghatározóbb része az Eddához köthető. Hát vele beszélgettünk itt a Retro Rádióban sok érdekességről, egyébként velük is, és Szikora Robival is leszünk együtt Siófok egyik legnépszerűbb szórakozó helyén, majd nagyon várom oda is a Retro Rádió hallgatóit, és ha szeretnék valami kedvességet még elmondani, hogy hallgatóink szeretnének segíteni, erre is lesz lehetőség, a részleteket nem sokára elmondom, illetve június 22-én a szülinapomon Cserháti Zsuzsára is emlékezünk, aki szintén ezen a napon látta meg a napvilágot. Csak néhány dalt hadd mondjak, Gyere kicsi velem, Rózsát szedni, Száguldás Porsche szerelem, Mennyit ér egy nő, őt egyébként a Magyar Köztársaság érdemrend kis keresztjével is kitüntették, de sajnos nem volt hosszú sem az élete, sem a másodvirágzása, de amit addig letett az asztalra, örökre beírta őt a magyar popzene panteonjába.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Fokozódik a kánikula, 40 fok is lehet. A hőség komoly fennakadásokat okoz Európa szerte. Gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon. Igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Komoly zavarokat okoz a hőhullám Európa több országában. Hőmérsékleti rekordok dőltek meg egyebek mellett Németországban, Dániában, Svájcban és Csehországban is. Több nagy vasúttársaság is korlátozta a forgalmat, mert a hőségben felpúposodtak a sínek. Németország egyik legforgalmasabb autópályáját aszfalt szakadás miatt részlegesen lezárták Hamburg közelében. Olaszországban hétvégére 18 városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Velence és Firenze is. Ezeken a helyeken várhatóan 39 fokot is eléri a hőmérséklet. A tartós hőség és az aszálya vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
4: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
3: Gyalogosok közé hajtott egy autó tegnap Londonban. Az incidensben 5-en megsérültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. A tettes elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és őrizetbe vették. A hatóságok nem terrorcselekményként kezelik az esetet. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk. Akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő, és helyenként zápor, zivatar is jöhet. 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hidegfront érkezhet, több csapadékot ígérnek, lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Újabb rekordot döntött Lionel Messi, az ász ezúttal csereként lépett pályára a J csoport záró körében az Argentina-Jordánia meccs második félidejében, és 20 perccel eztán egy remek laposan ellőtt ravasz szabadrúgás góllal jelentkezett. Ezzel sorozatban a 7. világbajnoki találkozóján talált a hálóba, és nem mellesleg ez volt a 6. gólja a mostani tornán. A világfutball másik ikonja, Cristiano Ronaldo végigjátszott a portugálok utolsó csoportmeccsét Kolumbia ellen. Ment becsülettel, sokat mozgott, volt 3 kapura lövése, de nem sikerült betalálnia. Argentina egyébként a zöld foki köztársasággal, a meglepetés csapattal, Portugália pedig Horvátországgal találkozik a 16 közé jutásért a labdarúgó világbajnokságon. Az már biztos, hogy a két extra klassz is csak a döntőben csaphat össze egymással, már ha mindketten eljutnak odáig.
0: A sporthírek támogatója a Rájszáp Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Műsorunk utolsó órája is elindult. Mai adásunkban vendégünk volt Szikora Robi, eddig DJ Szatmári, valamint Gömeri Zsolt, illetve a Gidák Robinak két új gidája is bemutatkozott. Itt viszont megyünk tovább. Tartsunk

Segíthetnek hallgatóink, már megszokhatták, hogy itt a Retro Rádió Sztársáv című műsorában megpróbálunk segítséget nyújtani. Ahogy tettük ezt az egyszülős klub esetében, ahogy tettük nagyon sok beteg gyermek esetében, ezúttal Rékának tudnak segíteni hallgatóink. Mégpedig egy 6 éves kislányról van szó, akinál egy rendkívül agresszív, rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak. Külföldi kezelésre, speciális terápiákra és rengeteg vizsgálatra és egyéb költségre gyűjtenek Réka rokonai, barátai és támogatói. Együtt valódi esélyt adhatunk Rékának a gyógyulásra. A Réka 172 kódon, az adománybank.hu oldalon minden részletet megtalálnak. Köszönöm mindenkinek, aki segít, és jó szándékú segítő. Egy újságíró kollega érkezik, egy könyv szerzője, amely könyvben még én magam is helyet kaptam, de nem én vagyok a főszereplő, közel sem, sőt, de kedves volt Tamástól, hogy rám is gondolt, hiszen együtt sok mindent csináltunk a 90-es években, rengeteg fellépést szerveztek ők nekünk, mint Szféra annak idején, és aztán később egy állandó vendég lehettem az Obertaurni látogatásokon, az egyébként egy osztrák település, amely arról híres, hogy ott forgatta a Beatles a Help című film néhány snittjét, részletét. De majd többit elmondja Tamás itt a riportban. Én köszönöm, hogy velem tartanak, drága főzőtársaimat ölelem, az úton lévőknek pedig kívánok biztonságos közlekedést, nagyon-nagyon vigyázzanak egymásra, nagyon meleg van, sem a technika, sem az emberi lélek nem bírja már ezt a meleget jól, úgyhogy dupla figyelem, szerintem ilyenkor nem árt.

0: Oltványi Tamás a Retro Rádió vendégeit a társában, producer, üzletember, újságíró, író, édesapja Oltványi Otto, a Magyar Távirat Iroda, az MTI egykori vezérigazgatója volt, akivel egyébként több könyvet is jegyez. Tamás egy nagyon színes egyéniség, mi dolgoztunk több területen együtt, ott nagyon sikeres televíziós produkciója több is, illetve hát a Szféra Európa, aki a 90-es években bármit csinált, a rendezvényszervező és a kulturálisban, mint a televíziós területen, kizárt dolog, hogy ne találkozott volna össze velük. Rengeteg nagy show, rengeteg műsor, szakmai fórumok, tényleg igen színes egyéniség, és most itt ő velünk, mert hogy egy érdekes könyvvel lepte meg olvasóit és rajongóit, ugyanis a könyv címe az, hogy a luxus szentélyei. Hát a luxus mindig izgatja az embereket egyébként, mert többségünk ugye ezt csak nagyon messziről nézheti ezt a világot, de azért érdekesnek tartja, és még egy érdekesség van, ami már elnézést, hogy ilyen dologgal kezdem, hogy a luxus rettenetesen izgalmas mindenkinek, kivéve ha a szomszédnál tapasztalja a luxust, mert ha itt tapasztalja közel, akkor bejön az irigység, bejön a megjegyzések sora, ha pedig csak 10 méterrel távolabb van ez a luxus, akkor bejön a csodálat, és hogy milyen menő Amerika, Japán és további Dubaj nagy országok és kisebb országok nagy kincsekkel. Mi lehet ennek a kettőségnek az oka?
1: Mondok azért én még egy harmadikat is, Attila, még hozzá azt, hogy amikor az ember a világ különböző részein az igazi luxussal és a hozzátartozó sztárokkal, gazdag emberekkel próbál találkozni, akkor látja, hogy fölépült egy vár, egy beton vár közülük, nem köztem és köztük, illetve a gazdagok és a többiek között. Tehát nem sóvárgás van ott, hanem bezártság. Ez az, amit elsősorban tapasztaltam, a gazdag embereket nem lehet megközelíteni, a gazdag emberek azonban például válogathatnak, Abramovicsról beszélnek, a Chelsea volt tulajdonosáról, benne van a könyvben, akinek egy csodálatos szigeten állomásozott, annak közelében a 152 méter hosszú jachtja. Kiment a szigetre, egy öböl az övé volt, a friss gyümölcsöt és a zöldséget az Eclipse nevű luxus jachtjára onnan vitték mindig, majd körülnézett, és csodák csodája, mindig gyönyörű, kívánatos hölgyek feküdtek ott, azon az aranyló homokon, még akkor is, amikor engem oda csempésztek, benne van fotó a könyvben, olyan, hát már nagyon-nagyon bukott le a nap, de két hölgy még mindig ott volt, biztos szerették a természetet.
0: Tamás, a lenyugvó napnak is van ereje. Ezt megtanultuk a reklámspotból annak idején, de komolyra fordítva a szót, természetesen értem, amit mondasz, és hát miután ez egy napközi műsor, így tovább nem részletezzük ennek a cselekménynek ezt
1: de
0: a szállát.
1: De van elég sok történet.
0: Igen,
1: még
0: látom, látom, és nem is akarom ebbe az irányba vinni, mert nem erről szól a könyv alapvetően, hanem arról, hogy ez a bizonyos gazdagság hogy van. Csak még egy kiegészítése ez a gazdag távol és közeli gazdagság, hogy emlékszem, amikor bejött a Dallas sorozat, ez pont ugye a rendszerváltás után volt, és hát tátott szájjal néztük a Csokinak az autóit, a Bobinak a nyitott Mercedesét, és azt a gazdagságot, amiben éltek a Dallas szereplői, és ha a szomszéd embernek csak egy darab fűszállal több jutott, vagy az autója egy évvel fiatalabb volt, és ne agyisten nem Skoda, hanem Lada, akkor már beindult az irigykedés. Ez azért talán enyhült egy picit az évek során, és remélem, hogy eljutunk oda, hogy mindenkinek módja lesz azt a környezetet és körülményt magának megteremteni, nem is csak anyagilag, hanem anyagilag és emberileg. De most mi a luxussal folytatjuk, itt van velünk dr. Oltványi Tamás, mindjárt jövünk vissza.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Oldványi Tamás a vendégem, aki 93 ország élményei gyűjtötte ebbe a könyvbe. Angelina Jolie, Mick Jagger, Lady Gaga, Rihanna, Beatles, Freddie Mercury, és sorolhatnám hosszasan azokat a gazdagságról híres embereket, akik mögött persze teljesítmény is van. Ezek közül az első, ami engem érdekel, Costa Rica legdrágább kávéja. Miről híres?
1: Hát arról, hogy magyar kezek gyűjtik, és nagyon-nagyon-nagyon különlegesen rosszul kinéző műanyag szatyrokba teszik bele. Ugyanis volt 3-4 magyar vállalkozó, aki kiment Costa Ricába. A történetet most itt nem mondom el, bár varázsosan érdekes és kicsit sorsszerű. Vásároltak ott kisebb-nagyobb területeket, és ezek olyanok, mint a magyarok, amikor valahova kimegyünk, akkor általában sikerünk van azért, mert meg vagyok arról győződve, hogy aki vállalkozói vénával van ellátva, az tehetséges ember. És ezek az emberek, akik ott vannak, ezek hihetetlenül a kávé rabjai, szerelmesei, ezek mindent feladtak és feltettek, de végül is nyertek azért, mert szerencséjük volt, és tudták, hogy mit csinálnak. Ezért nagyon-nagyon drága az a kávé.
0: Mit tud ez a kávé, Zoli?
1: Hát a barisztákat kell elsősorban megkérdezni, mert a kávé, az ottani kávé, az nem olyan, én nem tudom, mit te szoktál kávézni,
0: Attila? Nem nagyon.
1: Azért, mert nem emlékeztem rá még a közös múltunkból.
0: Majd erre viszont még kitérünk egy kicsit.
1: Ami viszont nekem megvan, az az, hogy én az, meg általában magyarok az olaszos pörkölést kedvelik. Ott azonban fölöntik vízzel, e forró vízzel, nézik az időt, 4 perc általában, és az kihozza ezt az aromát. Egyébként pedig ott nagyon-nagyon jó a minőségi kávéhoz az éghajlat. Nem vadul süt a nap, hanem egy kis hideg is van, egy kis eső is van. Pont annyi, amennyi nagyon jó kávéhoz kell. A többi pedig titok.
0: Hát akkor ezt a titkot nem fogjuk megtudni, bár állítólag macska ürülékből is lehet kávét készíteni.
1: Hát de nem Costa Rica.
0: De nem Costa Ricában. Nem is akarom ezt elviccelni, mert egyébként ez egy nagyon komoly dolog, és nagyon sok ember az életét teszi fel arra, hogy finomabbnál finomabb kávékat készítsen, de a legdrágább és a legfinomabb kávé az igazi luxus részét képezi. Tartsanak velünk, Oldványi Tamás a vendégünk. Nem sokára kiderül, hogy került Tamás Mick Jagger helyére egy kis gépre.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ottványi Tamás a vendégem, egyébként ő producer, üzletember, újságíró, író, sok mindent csinált már eddig is életében. Ez egy nagyon érdekes vállalkozás, mert a luxust és a luxusban élőket szeretném megmutatni egy könyv formájában, és nagyon jó illata is van a könyvnek. Tudom, hogy mások hogy vannak ezzel, de én amikor kezembe veszek egy ilyen fizikai formában létező kiadványt, az első dolog, hogy megszagolom valamiért, ehhez nekem van egy nagyon-nagyon kellemes képzettársításom, úgyhogy köszönöm Tomi az ajándékkönyvet. És akkor térjünk is rá, hogy hogyan keveredtél te Mick Jagger helyére?
1: A magyarok segítségével, meg azért, mert oda jutottam Szent Márté szigetére, onnan pedig elvittek egy másik gyönyörűségre, ahol egy magyar ember, aki mindig ismered, magyarok általában külföldön segítik egymást, pláne ilyen messze vagyunk, és ő volt az a pilóta, és ma is az, aki a sztárokat a milliárdosok szigetére beviszi, és akkor itt most álljunk meg egy pillanatra, ez egy nagyon pici sziget, 90 milliárdos él ott, a Puma családtól a Ferrariig, a Tommy Hilfiger birodalma előtt lassítottunk, és tudtam fényképezni, de becsempésztek, mert ez a...
0: De volt az egyetlen nem milliárdos a milliárdosok között?
1: Hát köszönöm Attilába, teljesen igazad van. Egyébként pedig... nem lehet bemenni, újságírónak végképp nem. Televíziósnak aztán teljességgel kizárt. És én televízió műsort gyártok ki már 10 éve az RTL-en, High Life a műsor címe, és a luxussal foglalkozik, ezért ennek a könyvnek az inspirációját, a High Life-ot onnan kölcsönöztem. A kamera mindig a zsebembe. Mindig megkérdezik, amikor járok, és interjúkat készítek, hogy hát Tomikám, hogy lehet, hogy neked ilyen kis kamerád van? Hát azért, mert a kamera jó, kezelhető, és soha nem romlik el.
0: Ez egy nagyon fontos szempont egy kamera esetében is.
1: Különösen talán... akkor, amikor például mínusz 41 fokba forgatok a lapföldön, és eljutok egy repülőgépre, ahol a pilóta azt mondja, rendben van, ülj be, és be foglak vinni, csak tegyél úgy, mint a haverom, és mindentől alé el. Leszállunk. Hello, hello. Hát egy kis karibi lazaság benne van a dologba. Kijönnek, megnéznek, a zsebemben ott van a kamera, bemegyünk, és abban a pillanatban kitárult előttem a világ, ahol egyetlen élő embert nem láttam, de az összes milliárdos ott élt, többek között Mick Jagger is, akinek a helyén ültem ezen a repülőgépen, mert Jagger ehhez a pilótához ragaszkodik.
0: És talán ott írta az I Can Get No Satisfaction. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió. Benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: meg a Retrorádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágerei és a legnagyobb történetei érkeznek. Elérkeztünk az a ponthoz, amire Tomi is célzott a közös múltunkat tekintve, mert hogy azt együtt is felkutattuk, hogy a Beatles együttes hol forgatta a Help című filmnek bizonyos téli részleteit és kockáit. Hol történt ez, Tomikám?
1: Eredetileg Kitzbühelben történt volna. Lester, a film rendezője, ragaszkodott egy márciusi dátumhoz. Hát hiába volt azonban már akkor Kitzbühel a milliárdosok találkozóhelye Ausztriában, de hát elolvadt a hó. És akkor mindenki vakargatta a fejét, el kell halasszani, dehogy halasszik el, keressetek nekem egy olyan helyet, ahol van 80 kilométeres távolságon belül repülőtér, és ahol van hó. És az akkor még, hiszen hát 65-ről beszélünk, ismeretlen Obertan, amit te is aztán meghódítottál, meg még jó néhány magyar, képbe került, mert Obertanben mindig van hó. És ennek a hatására oda mentek, és leforgatták a jeleneteket. És tudod, hogy mi a nagyon érdekes az egészben? Természetesen a Beatles tagjai nem tudtak sielni. Ellenben egy-kettő, vagy egy, könyvben le van írva, heves szívdobbanásokat kapott, amikor az osztrák szépségkirálynőt meglátta. Ezért adták egyébként Obertanbe az egyetlen koncertjüket, mert hát ez egy ilyen szerelem projekt volt, ez egyfajta gyönyörű szerenád. Egyébként pedig az Obertani történetnek a lényege az Beatles ebben az időben már kezdett népszerű lenni. De nem volt annyira népszerű, mint például Angliában. Annyira azonban igen, hogy a fiúkat ki kellett mindig egy hátsó ajtón a szállodából csempészni, beállt egy hússzállító autó, Flash rajta, oda bementek, és utána körülbelül 200-300 méteren távolabb kiszálltak. Ez a történet lényege, ez az, ami Obertant világhírűvé tette, a fiúk pedig megtanultak sielni, de csak a filmen, mert azok a sielők, profik, akik nagyon fiatalok voltak, és akik a dublőr szerepét játszották, azok mind dúsgazdagok lettek. Valahogy összeér a szerencse és a tudás, mert ők voltak ott, őket választották.
0: Egyébként, hadd mondjam el, hogy onnan ment a sztársáv. Tehát itt a közös múltunk, amire Tomi célzott, az volt, zenéltünk is ott, meg sztársávot is készítettünk, riportok is voltak. Hát én kevesebbet sieltem, mert annyira nem nagyon volt akkor nekem ehhez lehetőségem, vagy hogy mondjam, lehetett volna, de nem, mindegy, nem ez a lényeg. De nagyon jókat ültem a lenti hüttékben és éttermekben, és bárhova megyünk Obertauernbe, nincs egy olyan étterem vagy bár, ahol legalább egy fénykép ne lenne a falon, arról, hogy a Beatles Obertauernben van, ne lenne egy fénykép valamely sierő Beatle tagról, vagy valami kötődés, hiszen a település szerintem a sikerét és az ismertségét nagy részben köszönheti ennek a látogatásnak, és egyébként nagyon szimpatikus az ottani turisztikai hivatal vezetője, aki személyesen köszönt bennünket mindannyiszor, személyesen jött, mert szánkozni elmentem vele azért, és személyesen kísérte bennünket, és a magyar média munkatársait is, úgy, ahogy bárki mást szeretettel és tisztelettel fogadta.
1: Ez így van, és ő Mario Zidler, aki ma is ott van, és itt volt a Obertani főnökként a bemutatómon az operában, ahol sajnos nem tudtál eljönni, például nagyon szép rendezvény volt a Székely Bertalan teremben.
0: Igen, láttam, meghívott, bocsánat. De itt a Retrorádióban megyünk tovább, mert hogy dr. Oltványi Tamás a vendégem, aki a luxusról mesél nekünk, mindjárt visszatérünk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Van egy titkos és nagyon különleges zóna övezet a világban, amelynek igazán senki nem tudja az eredetét, senki nem tudja, hogy miről szól valójában. Én például otthon is a feleségemtől hallom, hogy bizonyos helyeken a világban az emberek nagyon sokáig élnek, és akkor mindenkinek van erre egy magyarázata, hogy miért. Van, ahol a kor annak köszönhető, hogy sokan sétálnak, megint máshol pedig különböző egyéb természeti hatásoknak tulajdonítják ezt. Ez a kék övezet. Tomi, hogy jön a kék övezet a gazdagokhoz?
1: Hát úgy jön a gazdagokhoz, hogy az egyik legnagyobb sztár, vagy több sztár ott a környéken lakik.
0: Hol van ez a kék övezet?
1: Az egyik kék övezet 5 darab van, ha jól emlékszem. Valahogy a természet, a felszabadultság egy olyan sikeres találkozása, ahol ki tud teljesedni, és főleg meg tud nyugodni az ember. Ez Costa Ricában van, egy gyönyörű félszigeten, és azért lett meggyőződésem szerint nagyon az érdeklődés középpontjába való, mert Mel Gibsonnak ott van egy hatalmas nagy, vagy volt, miután újból szerelmi problémái akadtak, lehet, hogy kevesebbet látogatja ezt a területet, de neki egy gyönyörű tengerparti villája volt, amelynek a növényzetét macsétével ő vágta ki. Én ott jártam, nagyon-nagyon csodálatos, de egész Costa Rica azért került most a érdeklődés homlok terébe, mert nagyon-nagyon nyugodt, és ott nem csoda, hogy a 90 éven felüliek nagyon nagy számban élnek.
0: Megtaláltam az egyetlen közös pontot Mel Gibson és magam között. Ő a saját macsétájával vágja a bozótot, én pedig én nyírom a füvet. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Rihanna számait mindenki ismeri, We Found Love például, amely szinte minden bulinak kötelező és állandó kelléke. Nos, nagyon sokan őt nem csak énekesnőnek, nem csak kiváló énekesnőnek, hanem a popzene pénzügyi császárnőjének is tartják. Tomi, honnan jött ez az elnevezés?
1: Rihanna egy igazi karibi lány. Barbadoson született, és amikor elkerültem Barbadostól kb. 22 kilométerre, Santa Luciára, akkor mellettem ebédelt egy nagyon-nagyon zárt hotelben. És a pincérek mesélték el, hogy az, hogy ő ennyire hajt a sikerért, és mindent alárendel, az valószínűleg annak tudható, hogy nagyon-nagyon nehéz, vert élete volt gyermekként. Két unokatestvére nagyon fiatalon meghalt, az egyiket lelőtték, a másik valószínűleg öngyilkos lett. És aztán, amikor ebből a környezetből kiszakadt, akkor neki valamiféle különleges megbánása volt. Talán a szülei válása és az édesapjával kialakított rossz kapcsolat miatt, és belement egy nagyon-nagyon rossz kapcsolatba, ez volt a Chris Brown, és utána pedig találkozott egy amerikai rapperrel, te ezt jobban ismered, ez a Jay-Z, aki egy zseni, azt mondja.
0: Jay-Z, abszolút.
1: Nem csak zeneileg, hanem pénzügyileg is. Fölemelte, megbeszélték, hogy ez hogy megy, és ebben a történetben benne van az összes barbadoszi vér, amit láttam, ami a csodák csodája, az egész karibi övezet, amelynek pedig a filmjét, mert erről is szót kell ejtenünk, a könyvben láthatják. QR kódokat rejtettem el, nem annyira rejtettem el, ott vannak benne. És hogyha valaki meg akarja nézni, hogy mit olvas, például, hogy hol is találkoztam én az énekesnővel, akkor rá megy a telefonnal, és beindul egy egyperces videó. Hát ez az, ami a magyar olvasót nézővé teszi, és a könyvemet a High Life-val gyakorlatilag azonossá.
0: És a technikai fejlődés nem áll meg, előbb-utóbb elérünk oda, hogy az egyperces filmre, ha egy QR kódot teszünk, akkor ott találjuk magunkat Rihanna mellett. Na, ez még Tomi könyvével most nem állt elő, viszont szeretném megköszönni, hogy elfogadtad a meghívást, sok sikert kívánok mindehhez. Mi nagyon régen köszönöm, ismerjük szépen egymást, és nagyon jó barátok vagyunk, úgyhogy egy kis csipkelődést engedjék és nézzék el nekünk egymás felé, mert tényleg nagy dolog, amit Tomi létrehozott, és hát ez a könyv szerintem mindent, amit a luxusról, a gazdagságról, a különlegességről tudni lehet, ez a könyv mindezeket hordozza és tartalmazza. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm.
0: Mi pedig megyünk tovább itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem!

0: Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a mai sztársával. Köszönöm szépen Attilának és Rolinak a közreműködést, amely a műsor előkészítését és lebonyolítását jelentette leginkább, és köszönöm nekik a türelmet velem kapcsolatban, mert mindig történik valami, például a múlt héten a Durán-Durán riportot az utolsó másodpercben találtam ki, hogy próbáljuk megcsinálni, de ők mindent megtettek, hogy ebből igazi riport és igazi fordítás legyen. De most már tényleg megyek, főzött társaimtól és mindenki mástól is búcsút veszünk, rengeteg fellépés, rengeteg öröm és rengeteg boldogság, amit önök adnak nekünk, nekem, és itt a rádióban pedig folytatódik tovább a műsor. Köszönöm még egyszer figyelmüket, és egy picit módosítva az elköszönést is meg fogom itt a következő néhány másodpercben tenni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak, búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik, és ne feledjék, minden jóra fordul, csak lenne egy picit hűvösebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Tovább fokozódik a kánikula, a szokásosnál többször riasztják a mentőket növényzettel a forróság ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális diszpécser szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízis autót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. 3 ember eltűnt a Dunában tegnap, egyikük holttestét megtalálták. A fiatal férfi Iváncsa térségében merült el a folyóban. Hiába találták meg a vízirendészek, az életét már nem lehetett megmenteni. A BRFK közölte, hogy Budapesten a Kopaszigátnál és Bajánál is elmerült egy férfi a Dunában, őket még keresik. A rendőrség figyelmeztet, csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, ismeretlen folyószakaszokon, bányatavakban nem ártozzunk meg, mert kiszámíthatatlan a meder. Elromlott egy repülőféke a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok. Este is folytatódik a derült idő, hajnalra általában 18-22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap is sok napsütésre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Az északi középhegységben és a keleti tájakon lehet egy-egy zápor, zivatar, hétfőn 35-41 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, remélem jól vannak, ebben az elképesztő forróságban is azért hozom egész délután a legnagyobb slágereket, azokra mindig szükség van. Itt lesz a Vaya con Dios, aztán Presser Gábor és a Rozsdás Szög, és Jackóval nyitunk, ez a Smooth Criminal.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehet, hogy ott most jó lenne, talán még a hóhatár fölé is kívánkoznak. Csak egy kis hűvös jönne már föl a hegyekbe, a hip-hop boys-al. Ugye mindig várjuk a nyarat, de azért mindennek van egy limitje. De ez van most, még pár napot ki kell így bekkelnünk, úgyhogy egy fagyira meg is hívom önöket, vagyis inkább a bikini. Lazítunk az Ultravox-szal. Jön a Dancing with Tears in My Eyes, és Lou Bega is, aki bírja a hőséget, fehér szerelésben és könnyű panama kalapban lehet is, de hát ő amúgy is ilyen forró vérű fazon. Mambo number 5.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Laura Branigan és a Self Control. Önkontrollra mindenképpen szükség van, de leginkább koncentrációra az utakon, hiszen az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyán térségében korábban egy személyautó kigyulladt a leálló sávban. A tüzet már eloltották, a pályazár véget ért, a forgalom két sávon megindult. Viszont az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a 84-es és 70-es kilométer szelvények között. Aztán a 37-esen Gesztei közelében egy személyautó átszakította a középső elválasztó szalagkorlátot, a 10-es kilométernél mindkét irányban lezárták a belső sávokat, a forgalom a Felsőzsolca és a Sátoraljai Újhely felé vezető oldalon is a külső sávban halad. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, vigyázzanak magukra és ringatozzunk, csónakázzunk egyet most a Magna Cum Laude-val, ahogy a videóklipben is volt ez a vidéki sanzon.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. I'm so excited a Pointer Sisters-től. Lassan a végére érünk a júniusnak is, mondjuk szerintem ezt mindenki nagyon várja, hiszen pont szerdára, július 1-ére mondják, hogy majd visszaesik a hőmérséklet, bár akkor sem fogunk fázni, az egészen biztos. Ma Irén és Levente névnapja van, sok boldogságot a hölgyeknek, uraknak. A 0620-22-22-122-es SMS számon ma is várom az üzeneteket, akár a köszöntőket is, és valakit már most kell köszöntenünk, vagy legalábbis megemlítenünk, mert hogy 100 éves lett kereken Mel Brooks, a filmparódiák és a szatíra amerikai nagymestere. Van neki mindenféle díjból, Oscarból, Emmyből, Grammyből, Tonyból, szóval még színházi is, és olyan felejthetetlen alkotások fűződnek a nevéhez, mint az Ifjú Frankenstein, a Fényes nyergek, a Robin Hood, a Fuszeklik fejedelme, vagy éppen az Űrgolyhók, aminek a második része rövidesen érkezik is. Néhány évvel ezelőtt mindenki azt gondolta Mel Brooks viccel, amikor azt mondta, hogy a 100. születésnapja után még szeretne filmben szerepelni és azt dirigálni is. Hát ez valóra válik, az Űrgolyhók 2-ben újra eljátsza Joghurt szerepét, ami Yoda némileg balfékebb verziója. És persze ilyenkorban mindenki azt kérdezi az embertől, hogy mi a hosszú élet titka. Mel Brooks szerint nagyon egyszerű, a nevetés tartja őt egészségesen és boldogan. Példát vehetünk róla, ez mindenképpen szükséges. Ebbe az órába még belefér jó néhány sláger, lesz majd Oscar díjas is, Elton Johnny a Can You Feel the Love Tonight az Oroszlán királyból, de érkezik az Aha is a Take On Me-vel és Robert Miles-tól a One and One.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Elton John és a Can You Feel the Love Tonight. Egy csodálatos, és ugye, ahogy említettük, nem mellesleg Oscar díjas szerzemény az angol mestertől. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán érkezik az AD Stúdió páratlan párosa.
1: Ha akarod, még ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem ér.
0: És a Smash Mouth All-Star-ja.
2: Hey now, you're an all-star, get your game on, go.
0: De itt lesz még velünk Coolio és a Fresh is, úgyhogy tartsanak velem!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Senkit ne hagyjunk parkolóautóban. Rövidített nyitvatartás lesz a klíma nélküli NAV ügyfélszolgálatokon. Meleg rekordokat hozott a szombat. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, igyunk elegendő folyadékot és gondoskodjunk a bőrvédelemről. Figyeljünk kiemelten a gyerekekre, idősekre, krónikus betegséggel küzdőkre és a hajléktalan emberekre. Kánikula idején még rövid időre se hagyjunk senkit a parkolóautóban, mert életveszélyes lehet. Ha bárki kocsiban hagyott embert vagy háziállatot lát, hívja a 112-t. Újabb légi csapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Az akció válasz volt arra, hogy előzőleg támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szoros térségében. A célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. Folytatódik a kutatás a venezuelai földrengés túlélői után. A tegnapi adatok szerint mintegy 1430 halottja van a természeti katasztrófának, és több mint 50 ezeren eltűntek. Három nappal a földrengések után egy 11 éves fiút élve találtak meg a romok alatt. Szerdán egy 7,2-es, majd egyből egy 7,5-es erősségű földmozgás rázta meg Venezuelát. Eddig 17 országból érkeztek mentőcsapatok a térségbe. Hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a kánikulában. Az országos, a budapesti napi melegrekordok és a napi minimum is új csúcsot döntött szombaton. A Hungaromet szerint Budakalászon kereken 40 fok volt, eddig 37,5 fok volt ezen a napon a legmelegebb az országban. A fővárosi csúcs Újpesten született, 39,8 fokot mértek. Bodán volt a napi legmagasabb minimum, mindössze 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok. Este is folytatódik a derült idő, hajnalra általában 18-22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap is sok napsütésre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Az északi középhegységben és a keleti tájakon lehet egy-egy zápor, zivatar, hétfőn 35-41 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nem mondom, hogy hozzá lehet szokni ehhez a hőséghez, de még bírjuk, mert muszáj. Úgyhogy itt lesz velünk a legnagyobb slágerek között, a hűsítő slágerek között, az AD Stúdiótól a páratlan páros, Coolio-tól a Gangsters Paradise és a Pet Shop Boys is.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Don't Impress Me Much, Shania Twaint nem könnyű lenyűgözni, de hát azért lehet vele tenni egy próbát. Viszont az ő személyisége, hangja és zenéje nekünk mindig bejön. Egy igazi amerikai cowgirl. Aztán filmezünk egyet mindjárt, mert hogy forog tovább az első emelettel, és a vasárnapi hőhullám közepette hoz még egy kis édességet a Maroon 5 és a Sugarrel, sőt, tetézzük ezt édes álmokkal. Azok is kellenek. A Eurythmics és a Sweet Dreams itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Maroon 5 és a Sugar Adam Levine-ék ellenállhatatlan slágere, ami természetesen megjárta a slágerlisták csúcsait is. A következő meg szóljon Kocsis Leventének. Névnapi alkalmából nagyon sok boldogságot kíván neki az egész család, sok puszi és kitartást a melóban. Azért munkában névnapozni nem annyira optimális, de remélhetőleg otthon is lesz majd egy kis köszöntő személyesen is. Úgyhogy megyünk is Jamaikába, előállt az a fura helyzet, hogy nálunk melegebb van, mint ott. A főváros Kingston pedig a karibi kultúra és a zene világszintű központja is. Ott született meg a ska, a dub, a dancehall, a raga és természetesen az ős műfaj úgymond a reggae. És ott született meg maga Bob Marley is. Ez a UB40 és a Kingston Time.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem jön álom a szememre a TNT-től. Hát ebben a mai hőségben alig ha csak nem az ember behúzódik a szobába, bekapcsolja egy picit a légkondit, lehúzza a redőnyöket, és hallgatja a kedvenc slágereit itt a Retro Rádióban, bár akkor meg azért nem lehet elaludni. Az úton levőknek info, hogy a 35-ösön Polgár elkerülő szakaszán egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 26-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A 82-esen Eplény belterületén a Veszprémi úton egy személyautó az árokba hajtott, a 14-es kilométernél szintén van fennakadás. Az M7-esen Budapest felé Szabadbattyán térségében korábban egy személyautó kigyulladt a leálló sávban, most már két sávon lehet közlekedni, viszont az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani a 84-es és a 70-es kilométer szelvények között. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ezek meg a legnagyobb slágereink, mert jön az OMD és a Pandora's Box, és a legjobb, the best, Tina Turner-től.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, aki a 80-as, 90-es években járt általános iskolába, az egészen biztosan lassúzott erre a sulibálokon. Richard Sanderson és a Reality. Sophie Marceau első nagy szerepe még kistiniként a házi buliban. A friss hírek után lesz majd hazai is, például Ákostól. A nemzetközi mezőnyt meg George Michael erősíti, valamint Lady Gaga. Szól a Just Dance, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: A sürgősségi ellátást is ne terheli a hőség. Folyamatosan ellenőrzik a vasúti pályát és a síneket. Nem számítottak ánikula, ezre kevezték át a Balatont. Villányi Eszter vagyok. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárca vezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. Folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. A kormány.hu tájékoztatása szerint 20 vasútvonalon van sebességkorlátozás. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális helyzetről. A forgalmasabb állomásokon továbbra is osztanak vizet az utasoknak. Tegnap mintegy 8000 palack került az utazókhoz. A Magyar Közút a torlódásoknál segít az autósokon szintén vízosztással. Szombaton 744 palack fogyott a strádák mentén. Már 5 halottja van a Bükk-Ábrányi balesetnek. A 3-as főúton tegnap frontálisan ütközött 2 autó. 2 gyermek és 2 felnőtt a helyszínen meghalt. Egy gyermeket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek el a mentők. A gyermek később a kórházban belehalt sérüléseibe. A gyerekek a vétlen kocsiban utaztak. Kis repülőgép zuhant le Kelet-Franciaországban, 11-en voltak a fedélzeten, senki sem élte túl a tragédiát. A gép közvetlenül egy reptér mellett hirtelen csapódott földbe. Egy helyi francia lap arról értesült, hogy a repülőgép ejtőernyősöket szállított. A hőség ellenére több mint 4000-re nevezték át tegnap a Balatont. A Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométerét kajakkal, kenúval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a résztvevők. Az abszolút rekorder a hullámtörők nevű kajakos egység lett, 33 perc alatt értek célba. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok. Este is folytatódik a derült idő, hajnalra általában 18-22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap is sok napsütésre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Az északi középhegységben és a keleti tájakon lehet egy-egy zápor, zivatar, hétfőn 35-41 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs. Igaz, hogy elmúlt már 4 óra, de a hőség nem hagy alább, arra még jó néhány órát várni kell. Az igazi enyhülés csak napok múlva következik be, addig kibírjuk. A legnagyobb slágereink viszont már most jönnek Ákostól, George Michaeltől és Falkótól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha lemegy a nap, Orsi és Gangsta Zoli, mintha csak tudnák, hogy erre várunk, legalábbis akik az enyhülést kívánják, bár mostanában az éjszakák sem hoznak sokat, de legalább némileg fellélegezhetünk. Most is van némi légmozgás, mondjuk az igaz, hogy olyan, mint a legendás jugoszláv állás szédelgő, borbély, semmittevő Surda esetében, hiszen a zseniális sorozat címe is ez volt, Forró szél, neki ráadásul még a vérnyomása is mindig leesett, na nem a hőségtől, hanem mindig akkor, amikor valamit dolgozni kellett volna. Remélem önöknél rendben van, mármint a vérnyomás, és amúgy is inkább legyen a vasárnap délután a pihenésé. A 96-os év nagy nyári slágerével megyünk tovább, ami igazi klubhimnusszá lett rövid idő alatt, és amit eredetileg a Paradiso hozott ki, de rengetegen feldolgozták, például a Luna is, de ez a verzió nálam is nagyon betalált. Danaps és Hori, ez a Bailando!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Robbie Williams és az Angels. A világsztárnak rengeteg nagy fellépése volt már, de ami július 19-én vár rá, az alig hanem megismételhetetlen lesz, hiszen neki is jut szerep a futball világbajnokságon. A döntőben, a MetLife Stadiumban ő is pályára lép, vagy mondhatni színpadra, hiszen idén először lesz félidei show, úgy mint a Super Bowlon a tojáslabdás amerikai foci döntőjében. Robbie Williams és az olasz popstár Laura Pausini közösen fogják elénekelni a FIFA hivatalos himnuszát, a Desire című dalt. Aztán utána a színpadon ott lesz Madonna, Shakira és a dél-koreai K-pop szenzáció a BTS is. Egyébként a futball világbajnokság ma ér a következő szakaszba, innen jönnek az igazi izgalmak, hiszen jön az egyenes kieséses rész, a mi időnk szerint este 9-kor a Dél-afrikai Köztársaság és az egyik házigazda Kanada csapnak össze. És ugye a döntő New Jersey-ben lesz, hát pontosan itt látta meg a napvilágot. Piazza d'Ora is, bár azt nem tudom, hogy foci rajongó-e. Viszont Jermaine Jacksonnal közös slágerük a 84-es év egyik legnagyobb zenei dobása volt. When the rain begins to fall.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rúzsa Magdi és a Tejút. A mi útjainkon, ezeken a kevésbé csillogó, de annál inkább olvadó aszfalt csíkokon továbbra is óvatosan. Erős a forgalom a hetesen, Budapest felé, a Polgárdi és Szabadbattyán közötti szakaszon. A két település között lassulása, szakaszos torlódásra kell készülni. Aztán ezzel párhuzamosan az M7-esen, szintén Budapest felé, és szintén Szabadbattyán térségében korábban kigyulladt egy autó, a tüzet már eloltották, nincs már pályazár egy jó ideje, viszont az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a 84-es és a 70-es kilométer szelvények között. Nagyon sokan tartanak most már hazafelé a Balatonról. Aztán a 35-ösön Polgár elkerülő szakaszán is baleset történt. A 26-os kilométernél a sérült gépjármű most már nem okoz forgalmi akadályt, viszont korlátozásra kell számítani a 82-esen Eplény belterületén, a Veszprémi úton, ahol egy autó az árokba hajtott. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Vigyázzanak magukra és egymásra, érjünk haza épségben. Natalie Imbruját is hallgatjuk mindjárt, itt lesz velünk a Torn, aztán a Bengals énekel majd az örökké tartó szerelem lángjáról, és megyünk a déli féltekére is, mondhatjuk, hogy az ausztrál télbe. Ez a Down Under, a Menetworktől.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Bengals és az Eternal Flame, bár hivatalosan nem jelentették be a zenekar feloszlását, az biztos, hogy 2019 óta a Bengals nem lépett színpadra, de aztán ki tudja, lehet, hogy egyszer még bennük is fellobban az a bizonyos láng, és újra összeállnak. Egyébként ennél a slágernél, a felvételeknél a producer David Sigerson úgymond megtréfálta Susanna Hoffs énekesnőt. Elhitette vele, hogy Olivia Newton-John is teljesen mesztelenül énekelte fel a saját dalait a stúdióban, mert ettől sokkal sebezhetőbb és őszintébb lesz az előadásmód. Susannának megtetszett az ötlet, úgyhogy a stúdióban teljesen pőrén adta saját magát. Igaz, hogy egy paraván mögé azért elbújt, de ezek szerint akár poén, akár nem működött a dolog, mert fantasztikusan sikerült. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán ha nem is teljesen textilmentesen, de azért csábítóan itt lesz velünk a Úgy Csilla. És hallgatjuk a Roxette-et is. Otthon vagy utazáshoz is tökéletes. Sleeping in my car.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól!
5: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai. A magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most. Keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Tovább csökkentették Paks teljesítményét. 40 ezer gyerek pihenhet idén az Erzsébet táborokban. Fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás. A következő napokban még melegebb lehet, és az UV-sugárzás is nagyon erős marad. A vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Eléri a nyári csúcs 90%-át az elektromos rendszer terhelése a napokban. A Mavir szakemberei erre számítanak. Már a 6400, holnapra 7300 megawatt lesz a terhelés értéke. A paksi atomerőmű teljesítményét a tegnapi után tovább kellett ma csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. Jelenleg 560 megawattal kisebb a teljesítmény, de ez nem befolyásolja az ellátás biztonságát. Három ember eltűnt a Dunában tegnap, egyikük holttestét megtalálták. A fiatal férfi Iváncsa térségében merült el a folyóban. Hiába találták meg a vízirendészek, az életét már nem lehetett megmenteni. A BRFK közölte, hogy Budapesten a Kopasz-szigátnál és Bajánál is elmerült egy férfi a Dunában, őket még keresik. A rendőrség figyelmeztet, csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, ismeretlen folyószakaszokon, bányatavakban nem ártózzunk meg, mert kiszámíthatatlan a meder. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
10: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
9: A hét elején tovább melegszik az idő, már is mondom a részleteket. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok. Este is folytatódik a derült idő, hajnalra általában 18-22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap is sok napsütésre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Az északi középhegységben és a keleti tájakon lehet egy-egy zápor zivatar, hétfőn 35-41 fok lesz.
8: Sporthírek a Retro Rádióban.
11: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Este végre startol az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon, vagy ahogy sokan mondják, most kezdődik el úgy igazából a torna. A tét a legjobb 16 közé jutás. Az első meccset a Dél-Afrikai Köztársaság és Kanada játsza. A párosítások közül kiemelkedik a holnapi Brazília-Japán, a keddi Hollandia-Marokkó, illetve a pénteki Portugália-Horvátország mérkőzés. A címvédő argentinok 6 nap múlva a VB újonc zöldfoki köztársaság, a legutóbbi ezüstérmes franciák Svédország ellen lépnek pályára holnap után. Ausztria a jövő csütörtökön próbálja majd megletni valamivel a spanyolokat. Ugyanekkor nagy csatát hozhat az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina párharc. A németek az esélyesek Paraguay ellen, és a papírforma szerint Angliának sem okozhat gondot Kongó. Előbbi meccset holnap, utóbbit szerdán rendezik a foci VB-n.
1: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, csak úgy záporoznak már is a slágerek, az égi áldásra még várnunk kell, úgyhogy addig ezzel tudok szolgálni, de ez sem kevés. Itt lesz a Roxette, a Coldplay és a Viva La Vida, és kongázunk egy jót Gloria Estefánnal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, nekünk legyen mondva, mármint, hogy vár ránk a nyár, kicsit erősebbet is kaptunk hirtelen annál, mint amit szerettünk volna, legalábbis ezek a napok ezt támasztják alá. De azért nagyon bízunk benne, hogy lesz igazi, kellemes, élhető nyarunk is, még bő két hónap előttünk áll. Én meg még 6 óráig hozom önöknek a nagy kedvenceket, így most a Spice Girls debütáló sikerét, amióta már eltelt egy darab idő, nem ismerek évszámot mondani, mert pont ezen veszett össze, mármint az éveken Mel B és Jerry Halliwell. Az egész úgy kezdődött, hogy Mel B az utóbbi időben több interjúban is éles megjegyzéseket tett Jerryre, kritizálta őt amiatt, hogy látványosan próbál elhatárolódni a régi vagány vadóc énjétől, és felvett egy ilyen elegáns, visszafogott vidéki úrnő szerepet. Ez pedig szerintem nagyon idegesítő, és egy tévéműsorban még azt is találta mondani, hogy Jerry valójában sokkal idősebb, mint amit a hivatalos életrajza állít. Kész, ez volt a töréspont, azóta nem is beszélnek egymással. Hogy mi lesz így a 30 éves jubileumi turnéval, azt nem lehet tudni. Egyelőre úgy néz ki, hogy álló háború van. Azért remélhetőleg egyszer majd felolvad a jég közöttük, és újra élőben is szól a Wannabe. Yeah!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, amikor valaki párkapcsolatban él, de mégis ellenállhatatlan vonzódást érez valaki más iránt. Hát pontosan erről szólt a Dilemma, Nelly és Kelly Rowland slágere. A videoklip is remek volt, bár az egyik jelenetben csúszott egy kis baki, nem is olyan pici, mert azt mutatják, hogy Kelly Rowland éppen SMS-t ír a szerelmének, egyelőre plátói szerelmének, csak hogy nem SMS-t küldött, hanem az Excelbe írogatta be, hogy hol vagy, megőrülök, érted? Aztán dühösen összecsukta a telefont, azon rágódva, hogy miért is nem kap választ. Hát pontosan ezért. A mi SMS számunk 06-20-22-22-122. Az utakon továbbra is óvatosan, sokan tartanak Budapest felé a Balatonról. Ez borítékolhatóan minden nyári vasárnapon így lesz. A 84-es és a 70-es kilométer szelvények között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra számítsanak. Egy kis boldogság azért remélem jöhet. Albano és Romina Power hozzák az igazi olasz életérzést.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó is volna, ha ezekben a napokban kizárólag a vérünk forna fel. Hűsöljünk bármilyen módon, bent a szobában, a zuhany alatt, a medencében. Mindegy, csak valahogy tudjuk egy picit csökkenteni a test hőmérsékletünket. Jönnek ma is az üzenetek. Szia, kedves Balázs! Apukámat szeretném köszönteni, Gonda Lászlót, PN névnapja alkalmából. Ő most vezet, a családot viszi éppen. Üzenjük, hogy nagyon szeretjük, sok puszi neki. Igen, még nem késtünk el, László nap tegnap volt. Aztán jött egy ilyen, sziasztok, szeretnék kérni egy slágert az anyukámnak. Üzenem, hogy érjen le biztonságban a Balatonra. Így van, az jó ötlet, a legtöbben ilyenkor jönnek vissza, én is mindig azt a taktikát szoktam alkalmazni, hogy vagy vasárnap délután este felé, vagy hétfőn veszem célba a Balcsit. És Ica is írt, aki a párjának szeretne egy slágert, azt üzeni, hogy nem szeretné őt elveszíteni. 20 évet várt az igazi szeretetre, a békességre, a nyugalomra és a bizalomra, és ezt szeretné is megtartani. 06 20 22 22 122, ez a mi SMS számunk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Living on a Prayer, egy fohász Bon Jovitól. Nekünk ennél kevesebbre sincs szükségünk, mert még kérni sem kell. Már is érkezik Bétolt László a két órás zenei időutazással a poptarisznyával. Én meg megköszönöm mára a figyelmüket, kitartást kívánok a következő napokhoz, aztán bízunk benne, hogy előbb-utóbb megérkezik az a várva várt enyhülés, és némi eső sem ártana. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: A reklám után...
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. A növényzet lehet a legjobb légkondi. Szerdán enyhülés érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőgut a gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a kánikulában. Az országos, a budapesti napi melegrekordok és a napi minimum is új csúcsot döntött szombaton. A Hungaromet szerint Budakalászon kereken 40 fok volt, eddig 37,5 fok volt ezen a napon a legmelegebb az országban. A fővárosi csúcs Újpesten született, 39,8 fokot mértek. Bodán volt a napi legmagasabb minimum, mindössze 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő. Fokozódik a kánikula a következő napokban. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő. Hajnalra általában 18-22 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő, és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kedden pedig tovább melegszik az idő, szerdán jöhet változás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót László.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdődik itt a Retro Rádióban a Poptarisznya. Ritkaságok, nagyslágerek és persze remixek. Ez a Poptarisznya mai ajánlata változatlanul hétről hétre. A meleggel nem tudok mit kezdeni, önök próbáljanak valahogy árnyékba hűsölve egy picikét és nagyobb hangerőre téve a rádiót hallgatni a Poptarisznyát itt a Retro Rádióban. Ami ezennel is azonnal kezdődik. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
1: If you wanna be rich, you've gotta be a DJ.

Korona, Rhythm of the Night. Nagyon-nagyon meleg van. Autóban ülve, és ráadásul a kormány tekerve, nem igazából barátságos az idő. Nagyon óvatosan vezessenek. Nem a gyorsasága fontos, hanem az, hogy mindenki hazaérjen. Nagy a forgalom. Az M1-es autópályán, a terelésben, az átmeneti sávban, a Budapest felé vezető oldalon útszűkületet okozva egy műszaki hibás személygépkocsi vesztegel a belső szalagkorlát közelében. Ez a 47-es kilométernél van. Bocsánat, 41-es, ki lehet kerülni, de ettől függetlenül már most nagy a torlódás. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Szabadbattyán térségében korábban egy személygépjármű kigyulladt a leálló sávban. A tüzet eloltották. A pályazár véget ért, a forgalom két sávon ismét megindulhatott. Viszont meglehetősen erős a forgalom, mert szakaszos torlódás alakult ki a 84-es és a 70-es kilométer között. Szóval vezessenek nagyon óvatosan. Radio. Bitóth Lászlóval. Bitóth Lászlóval. You promised me. You promised me. Just me and you. Ingrid.

you promised me. My role is a second chance. Ingrid. Az M1-esről eszembe jutott, hogy tegnap én is azon jártam, mentem Sopronba. A főtéren volt, a volt ott megelőző fantasztikus koncert Demjén Ferenccel. Én indítottam el egy óra poptarisznya, majd Demjén után ismét jött egy óra a poptarisznya legjobb dalaiból. Kiléptem a színpadra 7 órakor, és nem láttam semmit. Szemembe sütött a nap. Nem láttam, hogy hányan vannak előttem, csak a hangokat hallottam. És erről eszembe jutott, hogy sok-sok esztendővel ezelőtt Szidor Laci barátomnak köszönhetően is jó néhány más haverrel együtt jártunk a Práterben, Bécsben, és ott is bizony ilyen nyári napon sütött minden irányból a nap. Mi szerencsére árnyékban ültünk, de hát a színpadot, ahol Bruce, a főnök érkezett, bizony elborította a nap, és az a borzasztó hőség, ami volt. Én azt hittem, hogy nem fog egyszerűen elkezdődni a koncert, mert gondolom, ilyen melegben kinek van kedve gitározni, énekelni, és nagy hangerővel játszani. Aztán egyszer csak 8 órakor, mert akkora volt meghirdetve a koncert, nem előtte egy perccel, és nem utána egy perccel. Megjelent a színpadon Bruce Springsteen, és csak annyit mondott, hú, de meleg van. Aztán már is elkezdődött a show. 2,5 órán keresztül nem jött le a színpadról. Persze a napközben elvonult, de ettől teljesen függetlenül ebben az volt a csoda, hogy az időjárás az egy dolog, de egy fellépő művésznek nem kell foglalkoznia vele. Az a dolga, hogy játszom, mert a közönség azért vette meg a jegyet. Akik ott voltak Sopronban, remélem nem csalódtak bennünk, mert mi is időben kezdtünk, és pontosan és precízen játszottunk végig, amíg lehetőségünk volt. Itt a főnök Bruce Springsteen, ez a Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark. Rozsinak nagyobb szerencséje volt, mert amikor ő ment a színpadra, bizony már visszahúzódott a nap. 8 órakor a házak mögé elbújt. Rózsi nem, jöttek a jobbnál jobb slágerek. És a buli legvégén ismét megtudtuk, hogy ez a bizonyos hold, ami akkor már fent volt és láthatóvá vált, sajtból van. Ez volt a koncert utolsó dala tegnap. Nem én következik, sajtból van a hold.

Június 25-én ünnepelte volna születésnapját, ha élne. De sajnos nem él már George Michael. 2016. december 25-én hagyott itt bennünket. A kétszeres Grammy-díjas görög származású énekes jó néhány nagyslágert hagyott ránk az utókor számára. Mint például ezt, ez a Vem Rap és a Vem.

bőven elmúlt már 80 éves, 82-ben jár, és változatlanul turnézik. Utolsó koncertjeinek egyikén rosszul lett a színpadon Rod Stewart. Oxigén palackkal hozták helyre egészségét, és ő már nem táncolt, csak énekelt egy széken. Óriási sikert alatva. Azóta szerencsére meggyógyult. Ez a You Wear It Well és Rod Stewart.

0: Volt Ross Stewart. Ez itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a poptarisznya. A mikrofonnál...
1: Jó, beszéljünk egy kicsit a fiúkról.
0: 1995-ben alakult.
1: A szexről.
2: Na jó.
0: 2001-ig ontották a slágereket. Rendkívül népszerűek voltak, aztán eltűntek. Úgy tűnik, hogy visszatérnek. És ismét koncertezni fognak. Ez az Emergency House. Ez legalább szex.

0: Lips Incorporation és Sir Tom Jones.
1: Magyarország legendás műsora
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: A Funky Tonk Kiss után a Cold Indie Act következik. Ez egy vegyes csapat angol és holland tagokból áll, vagy állt, nem tudom, talán még mai napig is léteznek. 1995 egyik nagy slágerét énekelték. Ez a Love Is Everywhere.

0: Love is everywhere. Ez volt a Kaut in the Act.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Bobby McFerrin dala a Happy Gang-től, Koritól.
2: Csak nyugi.
0: Légy happy.

0: Csak nyugi, légy happy. Ez volt a Happy Gang.
1: Bétót Lászlóval.
0: Öt perccel 3:47 után. Enrique Iglesias. Ez a Bailamo.

Enrique Iglesias. Ez volt a Bailamos. Ha szupersztárok találkoznak. Carlos Santana is barátja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Fokozódik a kánikula, hét elején tetőzik a hőség. Több kórházban is megkezdődött a klímakarbantartás. Jön a 3 eurós vámszabály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eléri a nyári csúcs 90%-át az elektromos rendszer terhelése a napokban. A Mavir szakemberei erre számítanak. Már a 6400, holnapra 7300 megawatt lesz a terhelés értéke. A paksi atomerőmű teljesítményét a tegnapi után tovább kellett ma csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. Jelenleg 560 megawatttal kisebb a teljesítmény, de ez nem befolyásolja az ellátás biztonságát. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány azonnal a kórházi klímák karbantartására, erről a pénzügyminiszter posztolt. Kármán András kifejtette, az elmúlt napokban már el is indult a berendezések fejlesztése, például a Hempál gyermekkórházban, a Szent János kórházban, a Honvéd kórházban, a Bajcsiban és több vidéki megyei kórházban is. A klímakarbantartásról már májusban megszületett a kormányhatározat, és dolgoznak egy átfogó 2027 és 29 közötti hűtésrekonstrukciós programon is. Jövő szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Nincsmeyer Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruházakba. Az áraiba. Folytatódik a kutatás a venezuelai földrengés túlélői után. A tegnapi adatok szerint mintegy 1430 halottja van a természeti katasztrófának, és több mint 50 ezren eltűntek. Három nappal a földrengések után egy 11 éves fiút élve találtak meg a romok alatt. Szerdán egy 7,2-es, majd egyből egy 7,5-es erősségű földmozgás rázta meg Venezuelát. Eddig 17 országból érkeztek mentőcsapatok a térségbe. Az előttünk álló napokban még melegebb lesz, már is mondom a részleteket az időjárásról. Fokozódik a kánikula a következő napokban. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra általában 18-22 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő, és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kedden pedig tovább melegszik az idő, szerdán jöhet változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
5: Poptarisznya.
3: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
6: Retro Rádió.
7: Welcome to Sunday.
8: Indul a második óra. Tarkan Simarik.

0: Texas, és bizony a nyári nap, amely meglehetősen erősen süt, és úgy tűnik, hogy ez a hét elején is így lesz, és utána jön egy pici enyhülés majd.
1: Pardon.
0: DJ Dali, egyik fantasztikus remixer.

Ez volt a Boyzone. A gyöngyhajú lány egy picit másképpen, és persze más címmel. Ez a Scorpions és a White Dog.

Ez volt a Scorpions és a White Dove. Itt a Retro Rádió, benne pedig szól a Pop Tarisznya.

0: Ez volt a Turnaround. Betz and Small
1: Radio.
2: Poptarizmi.
1: Bújtót Lászlóval.
3: Bújtót Lászlóval.
4: Luxi, Luxi. Luxi, Luxi.
0: Fenyő Miklós énekel. Luxemburg Rádió.

Egészen biztos, hogyha Miklós barátom élne, nem lehetne vele beszélni sem a mai napon, sem az elkövetkezendő napokban. Mióta a foci VB elkezdődött, attól a pillanattól kezdve ült volna a tévé előtt, és szinte minden meccset megnézett volna. Ma 9 órakor Dél-Afrika és Kanada csap össze. A vesztes kiesik a buliból. És dübörög a dal, a foci VB hivatalos dala. Shakira, die.

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
0: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
2: Shakira és a Die Die után. Ez az ATB és a Don't Stop.

0: ETP, ez volt Don't Stop.
1: Beatles Lászlóval.
2: Olyan volt, amilyennek megálmodtam.
0: A 90-es évek szívtiprói voltak. Testünk hullottak a csajok az ölükbe, szinte valamennyi srácnak.
2: Elültünk a vágytól.
0: Aztán eltűntek.
2: Oda, ahol csak mi ketten.
0: Emlékezzünk erre a bandára. 1997-ben az egyik nagy slágerük volt ez a dal. Gyere hozzám fel!

Vaya con Dios. Ni nada, nada. Hat perc múlva lesz 8 óra. Ez a TNT. Összedől a ház.

Összedől a ház. És ez az utolsó a mai poptarisznyában. Bee Gees, Stayin' Alive.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok. Zárjuk a poptarisztját, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. Horváth Zoli volt a segítségemre a mai alkalommal. De ne menjenek sehová, hiszen jönnek a hírek, a híreket követi Abaházi Csaba és a vasárnapi Abaházi Presszó fantasztikus magyar dalokkal. További jó retrózás, vigyázzanak magukra. Ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszont hallásra.
1: Pardon.
2: Bétót László.
1: Dynamite. A viszont hallásra.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Bye bye.
4: Bye bye.
3: Arrivederci.
4: Arrivederci.
3: Auf Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen.
3: Adios.
4: Adios.
3: Au revoir.
4: Au revoir.

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: A szokásosnál többször riasztják a mentőket a hőségben. Ma is megdőlt a napi országos melegrekord. Szerdán enyhülhet a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális diszpécser szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízis autót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes jelenleg. A tartós hőség és az aszálya vadon élő állatokat sem kíméri. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan kell gondoskodni arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
5: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
4: Elromlott egy repülőféke a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. Ma is megdőlt a napi melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladt a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek, gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Abaházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy megszokhatták, a vasárnapi Abaházi Presszóban lesz dalpremier. A Kovalszki meg a Vega és Szebényi Dani új dalát fogom bemutatni még ebben az órában. Jóval nem skára Kovács, most pedig jön az őrült szerelem.

legnagyobb slágerei retro rádióban. Zséda énekelt, ez volt az És megindul a föld. Szép jó estét, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ma is lesz dalpremier, hívom pár perc múlva Kovát. A Kovaszki meg a Vega új dalát fogom bemutatni, amit Szebényi Danival közösen készítettek, ez lesz a Csónak. 9 után pedig Janklovics Péterrel és Krisz Rudival fogok beszélgetni, nem egyszerre, hanem külön-külön. Egy előadás és egy koncert kapcsán mind a kettő a Balaton körül lesz. Szekeres Adrián és Dobrádi Ákos duettje a Híd a folyót szól pár perc múlva, ez pedig már az Ergo klasszikus, a Rég várok valakire a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió, a vasárnap Jobbanházi Presszó vendége telefonon keresztül, Balázs Gyula, vagyis Kovalszky. Hello, szeva!
1: Szia,
0: Csabi, üdvözlök mindenkit! Na, szerintem már erről beszéltünk, hogy én ezt milyen nagyra tartom, hogy ugye Szebényi Dani annak idején a te zenekarod tagja volt, billentyűzött, vokálozott, aztán ő kiszállt, de nem úgy, ahogy általában ezt megszoktuk, hogy haraggal, meg egymásra kígyót, békát kiabálva, hanem ti tök jó barátok maradtatok annyira, hogy folyamatosan dolgoztok is együtt, tehát, hogy az alkotásban is részt vesz néha. És most megint van egy közös dal, a Csónak. Akkor ez honnan indul? Ő keres meg titeket, te keresed meg őt, honnan jön az együttműködés, az újbóli együttműködés lehetősége?
1: Hát gyakorlatilag ugye a Sodorjon volt az első közös dalunk, amióta elment, most idézőjelbe a Dani, de hát tartottuk mi a kapcsolatot, tehát hogy van egy folyamatos kontakt közöttünk, azért engem is érdekel, hogy merre jár, mit csinál, hogyan csinálja a dolgait, ő is folyamatosan érdeklődött, vagy beszélgettünk, és hát ugye most rengeteg ideje szabadult föl, és hát a Sodorjon egy nagyon jól sikerült közös koprodukció volt, vagy mondjuk azt. És mi dolgoztunk utána is folyamatosan, meg úgy ötleteket most is dobál át nekem, én is dobok át neki. Szerintem mi jól dolgoztunk együtt.
0: Nagyon.
1: Akkor is, amikor ő a zenekar tagja volt, és egyébként menet közben is. Tehát ő segített egyébként nekem még a Viharban a szivárvány is, az meg még akkor volt, amikor ő Godfatherben volt, tudod. Tehát, igen. Hogy így meg volt a kapcsolatunk folyamatosan is, és már ahogy mondtam, szerintem jól dolgozunk együtt.
0: Na de akkor meg megint csak ennek kapcsán is felmerül a kérdés, hogyha ti folyamatosan dolgoztak együtt, akkor az hol dől el, hogy egy-egy dal az egy közös dal lesz, tehát nem csak egy ötletet dob át, amit mondjuk te a zenekarral felhasználsz, vagy bárki mással, hanem abból egy közös dal lesz.
1: A helyzet adja magát. Tehát, hogy most mennyi részt vállal belőle például a Dani. Mert általában ezek azért Kovalszky meg a legadaloknak indulnak. És aztán, hogy mennyi részt vállal belőle a Dani, vagy adott esetben, akár mint a Sodorjonnál, hogy az ő refrén ötlete volt eleve, azért az már úgy ott már nem kérdés, tudod, hogy azért ez már valójában egy fét, és nem csak mint egy producer úgy dolgozik be adott esetben, úgyhogy ezt így a helyzet adja. És a legújabb dalnál is, a Csónaknál is igazából megint ő hozott egy refrént. Én meg mondtam, hogy van hozzá, véleményem szerint van hozzá egy szövegrészem, amit még nem bontottam ki, és nagyon szépen összeillett a két dolog szerintem, úgyhogy így alakult ki ez a dal.
0: Az, hogy miről szóljon egy dal, azt te határozod meg? Vagy azt vagy az mondjuk most jött a Danitól?
1: Hát magát azt, hogy az alapvetően miről szól, azt azért én határozom meg, bár hozzáteszem, hogy a legújabb dalban, ebben a Csónakban, ebben a Csak a szépre, csak a jóra, itt azért a Danin keresztül érkezett, és de gyorsan akartam mondani, és mekkora hülye vagyok.
0: Szepesi Matyi. Szepesi Matyi.
1: A Matyi, igen, a Matyi. Na, tőle, ez az ő pár sora volt. Tehát valószínűleg ők közösen így dolgoztak rajta, és Szepesi Matyi is így a részese lett ennek a történetnek.
0: De a Szepesi Matyi szerepel is a dalban, vagy csak szerzőként hozzátett?
1: Nem, csak szerzőként, tehát, hogy, és egészen pontosan végül az ő soraiból csak az a két sor maradt tulajdonképpen, vagy három sor.
0: Aha.
1: És azt nem is tudom, hogy ők most ezt közös dalnak jammeltek, és úgy maradt ez ott, vagy nem ismerem a történetét, bevallom őszintén, de kétségtelen, mert nekem is mondta, ugye a Dani, amikor hozta ezt a refrént, hogy azért itt a Matyinak is szerepe van a szövegben.
0: Hmm.
1: Úgyhogy így egy ilyen mindenféle irányból összerakott, de szerintem egy nagyon kerek dal lett. Én nagyon szeretem ezt a dalt.
0: Hát figyelj, abszolút nem lók ki abból a világból, amit te most már évtizedek óta hozol, mindig valahogy nagyon pozitívra sikeredik minden dal, de hát ez valószínűleg a te személyiségedből jön, hát nyilván ez ragackodsz, nem?
1: Igen, és ez egy világszemlélet nyilván, tehát ahogyan a világra tekintek, én azt gondolom, hogy tényleg minden tekintetben ez szerint is élek. Itt van például az a mostani helyzet, nem tudom, hogy hallottál róla, igen, nagy kihívásba kerültem itt az elmúlt egy hétben.
0: Ja, Lyme-kor? Tehát valami megcsípett.
1: Igen, Képzeld el, de egyébként meg a hozzáállás szerintem nagyban befolyásolja azt, hogy egyrésztről hogyan állsz hozzá, és akkor hogyan kezded el magát a gyógykúrát. Képzeld el, hogy most már eltelt egy hét, és gyakorlatilag hónapok óta nem voltam olyan energikus, és olyan jókedélyű gyakorlatilag, mint amit most már két napja. Most én ezt nem tudom, hogy ez minek tudható be, biztos, hogy nem annak, hogy antibiotikumot
0: akartam mondani, valami nagyon durva szert kaphattál.
1: Igen, vagy valamit a kulancsok nagyon tudnak, vagy nem tudom, de én nem akarom ezt elbagatializálni, mert ez egy nagyon komoly történet, tehát most már ugye beleástam a mélyére magam, úgyhogy itt ezt nagyon komolyan kell venni, és hála az égnek az első pillanattól képben voltunk, hogy most mi történik, és ezért egyből el lehetett kezdeni az antibiotikumos kúrát. Úgyhogy én bízom tényleg a legjobbakban.
0: De hogy még ebben is tudsz pozitív lenni? Tehát, hogy nem keseregsz, nem a felelősöket keresed, hanem pozitívan tudsz ehhez is hozzáállni?
1: Én azt gondolom, hogy hallod a hangomon.
0: Nagyon, meg is lepődöm. Azon is meglepődtem, hogy ennek kapcsán most téged hívlak. Hát olvastam, hogy Lyme-kóros vagy, hát mondom, biztos a hátad közepére nem kívánsz senkit. Most beszélgetni, otthon fekszel betegen, de akkor ez nem így van.
1: Az első nap az igencsak megviselt, amikor elkezdtem az antibiotikumot, akkor nem bírtam fölkelni, de azóta teljes, hát egyrésztről pozitívan is állok a dolgokhoz, másrésztről meg tényleg valahonnan energiát nyertem, és az most ne is kérdezt, hogy honnan. Ez jó kérdés.
0: Jó, figyelj, hallgassuk meg a csónakot, Kovalszky meg a Vega Szeményi Danival közösen, és aztán még egy kicsit beszélgessünk, hogy mennyire írja át a naptárat például ez a Lyme-kor, meg hogy egyáltalán milyenek a nyári koncertek. Folytatjuk rövidesen Kovával itt a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
2: Dolpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Yamahazi Presszó vendége telefonon keresztül továbbra is Kovalszky. Meghallgattuk a Csónak című dalt, amit Szebényi Danival közösen adsz elő. Nyilván ebben az egész zenekar benne van, tehát hogy ez nem Kova és Szebényi Dani, hanem Kovalszky meg a Vega és Szebényi Dani közös dala. Ez be tud épülni a koncertrepertoárba? Tehát ezt tudjátok játszani úgy is, hogyha a Dani nincs ott veletek?
1: Természetesen, mint ahogy a Sodorjont is.
0: Aha.
1: Tehát, hogy azért az élő verziót egyébként is egy kicsit megreformáljuk, tehát egy kicsit talán rokkosabban szólnak alapvetően egyébként, mint a stúdió albumokon, a stúdió felvételeken a dalok. Itt is természetesen, tehát úgy variáljuk a dolgot, hogy az így is, és úgy is meg tudjon szólalni. Igen, hogyha van vendégünk, vagy nincs vendégünk adott esetben.
0: Tudom, hogy erről ezerszer beszéltünk már, de ez mindig érdekel, mert hogyha egyszer a közönség így szereti meg, így fogadja el, így ismeri meg a dalt, és ma már ugye a technikai lehetőségek erre tényleg, tehát ti is fel vagytok rá készülve, hogy akár a Dani hangját minden egyes koncerten le tudnátok játszani a dalhoz, de ha jól tudom, akkor a Deli Domi énekli azokat a sávokat, amiket, vagy azokat a vokálsávokat, amiket a vendégek szoktak énekelni a lemezen.
1: Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy igen, tehát hogy ő szoprán elég magas hangokat énekel alapvetően, tehát azokat a vokálokat hozza. Nyilvánvalóan azért más a tónus, de a Danit nem lehet lemásolni.
0: Hát igen.
1: Igen, de azért hogyha adott esetben például bizonyos dalokban vokálként szerepel ugye a Dani legfőképpen, az nagyon szépen le lehet hozni évben, hogy szinte fel sem tűnik. Az már megint más kérdés, hogy amikor saját részei vannak, hát természetesen azt nekem kell akkor átvennem. És
0: értem.
1: Akkor nyilván azok a részek, ami önálló például ebben az új dalban is ugye hallható volt a Csónakban, hogy van egy saját szöveg része a Daninak, vagy félszöveg része is, meg refrén része is, hát azt nekem kell átvennem. És akkor ott az ilyen kovásan fog szólni.
0: Na ez a Limecore, ez átírja most a koncertnaptárat? Tehát ki kell emiatt, vagy ki kellett emiatt hagyni koncerteket, vagy kicsit begyógyszerezve, de el tudsz menni, el tudod vállalni a bulikat?
1: Első blikre én magam is, ez volt az első kérdés, ugye, mert nem tudtam, hogy mivel nézek szembe.
0: Igen.
1: Ugye beszélgettem én a Káposztás Gerivel is, akinek a fia, ő egy szervező egyébként ugye Hajdúságban, a fia a Nagy Boginál gitározik, és hát ő azért, tehát ő abban a fázisban van, amikor nem kezelték az elején, és onnantól kezdve már igazán komoly problémákat tud okozni. Tehát lezsibbad a kar adott esetben, vagy nem tud fölállni az ember, és ő ezekkel szembenéz. Tehát, hogy így túlnézik adott esetben, amikor csak tud és megy, még hogyha ilyen helyzetben is van. Tehát, ahogy mesélt a Geri erről, azért ott az már nagyon kemény fázisa ennek a dolognak. De hogyha az elején elkapják, és megfelelőképpen kezelik, hogy úgy mondjam, az antibiotikummal megtisztítják az ember testét, akkor tulajdonképpen nem is veszel észre semmit, mert az igazi problémák hónapokkal később, vagy fél évvel később jelentkeznek, és hát a nem jól kezelt Limecore-ral. Úgyhogy most még minden esélyem megvan arra, hogy gyakorlatilag én ne is érezzek ebből szinte semmit, egyelőre le is kopogom, nem érzem magam betegnek, de energikus vagy, ahogy mondtam neked, az kétségtelen, hogy egy hónapig most antibiotikumot szedek. Hát, hogy az most milyen hatást gyakorol menet közben, tehát a probiotikumot is tolni kell, hogy ne vágja szét a flórát.
0: De az a lényeg, hogy akkor mondjuk az orvosok nem ajánlották, hogy feküdj, hanem engedélyezik, hogy a lekötött koncerteket megcsináld.
1: Nem, persze. Tehát, persze. Hogy jobb is, hogyha nem változtatsz az életét, most azon nem roskadsz össze, meg ilyen, mert nem mondom, hónapokig itt először nincs semmiféle jel. Itt a csípéstől kezdve, hogyha fertőzött lesz az ember, ugye adott esetben vagy nem veszik észre, vagy nem sikeres az antibiotikum kúra, akkor 2-3 hónap múlva, fél év múlva komoly problémák jelentkeznek, igen.
0: És te nem vagy fertőző, tehát lehet veled egy buszban utazni?
1: Nem, a Limecore.
0: Érted, hogy a közönség nehogy azt mondja, hogy jó, hát nem megyek el, hát még a végén megfertőzek, hova, érted? Nincs ilyen. Jó.
1: Nem, erős.
0: Jó, fontos bulik? Fontos bulik a nyáron? Tudom, hogy minden buli fontos, de hát azért vannak kiemelt bulik?
1: Természetesen, és most már nem is vagyunk messze, és hogyha már az új dalról beszélgettünk, akkor pont a Budapest Parkban lesz ugye az első élő bemutatója egy hétre rá, meg a Gyárkertben, Veszprémben, ezért július 11 és július 17, tehát itt lesznek azok a, nyilván nem csak az új dalok miatt, ezek egyébként kiemelt állomások, tehát, hogy ezekre többszörös figyelemmel készülünk mi is, tehát az előkészületek azok komolyabbak talán, hogyha mondhatom ezt, és hát ugye egész nyáron zajlik egyébként is a turné, utána gondolkodunk, hogy meg készülnek a dalok is. Tehát, és a Dani egy kicsit beindított, ő volt az indító motor
0: a
1: kreativitásban, úgyhogy gondolkodunk, hogy akár egy teljes lemez az eddig meg nem jelent dalokkal és az új dalokkal együtt majd, meglátjuk, hogy mire lesz időnk a nagy menetelés közben.
0: Hát én kívánom, hogy legyen hozzá egészséged, meg hogy úgy, ahogy most így hirtelenjében elkaptátok ezt a Lyme-kort, ez úgy tisztuljon ki a szervezetedből, és aztán ennek ne legyen semmiféle szövődménye. Ezt kívánom neked.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Csabi. Én meg, hogyha kérhetek ilyet, hogy majd bontatok ilyet, érdemes odafigyelni az embernek magára. Nyilván az egészségére egyébként is figyel. Ahogy hallom, egyébként már nem csak a kullancsok, hanem a szúnyogok is terjesztik ezt. Tehát érdemes magát az embernek mindig jól megfigyelgetni minden este fürdésre, hogy nincs elváltozás a bőröm, mert állítólag egyre több az ilyen fertőző. Hát ízelt lábú.
0: Hát még a nagy sztárokat is elkapják, hát itt a példa.
1: Még nagy sztárok.
0: Kova, köszönöm szépen, szép estét neked. Köszi.
1: Én is nagyon köszönöm, Csabi, szia.
0: Köszi, szia, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Retro Rádióban.
4: Az óvodákban és bölcsődékben is fokozott figyelem kell a hőségben. Több mint 100 településen van vízkorlátozás, gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Villányi Eszter vagyok. Fokozott odafigyelést igényel a hőség az óvodákban és bölcsődékben is. Lannert Judit oktatási miniszter jelezte, ajánlásokat tartalmazó levelet küldött a tárca az intézményeknek. Arról írnak, hogy kerüljék a kinti programokat a legforróbb órákban, figyeljenek a folyadékpótlásra, az árnyékolásra és a fényvédelemre. A vezetőktől azt kérték, hogy kánikulához mért munkakörülményeket biztosítsanak a munkatársaknak. 110 helyen van korlátozás a Nemzeti Vízművek üzemeltetési területén. A kormány tájékoztatása szerint Zalaszentgrót víztározójának ellátásába a vízművek és a honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. Átmeneti zavarok voltak több településen is, így például Naszájon, Mezőkövesden, Vásárosnaményban, Nyíregyházán és Domoszlón. Ezeken a helyeken már helyreállt a szolgáltatás, néhány településen még lajtos kocsi biztosítja a vízellátást. Arról is tájékoztatnak, hogy a Balaton vízállása 75, a Velencei tói pedig 51 cm. Tegnap óta ez nem változott, viszont a Velencei tó vízszintje 2 cm-vel van a valaha mért legkisebb vízállás alatt. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
5: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
4: Gyalogosok közé hajtott egy autó tegnap Londonban. Az incidensben 5 megsérültek, közülük 3 kórházba kerültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. Őrizetbe vették. A hatóságok egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Hazi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket. Hívom majd Janklovics Pétert egy balatonparti előadás kapcsán, és Krisz Rudi is velünk lesz, szintén egy balatonparti koncertről fogunk beszélgetni. Most pedig

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Magna Cum Laude, ez volt a köszönet. Szép jó estét a mikrofonnál, Abaházi Csaba. Janklovics Pétert fogom hívni majd pár perc múlva, aki a közösségi oldalain azt írta, hogy egy kicsit Szabira megy, mostanában nem lehet látni, de aztán júli közepe után egy kicsivel a Balaton partján lehet majd látni, sőt, egymás után többször is lehet ugyanazon a helyszínen. Hogy ez mi lesz, milyen rendezvény, milyen alkalom, erről fogunk majd vele beszélgetni. Aztán hívom Chris Rudit is, aki szintén a Balaton partján fog koncertezni, csak ő nem az északi parton, mint ahogy Janklovics Péter, hanem a déli parton. Nagyon titokzatos vagyok, de minden részletre fényderül, és erre már nem is kell sokat várni. Jön mindjárt Berecki Zoltán, a Szájvel mellett pedig a Cipő és a Lány, Kék és Narancssárga a Retro Rádióban.

0: Rádió, a vasárnap Jabanházi Presszó vendége telefonon keresztül, Janklovics Péter, hello, szia!
1: Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Lehet, hogy aztán én valamit félreértettem, de minthogyha azt írtad volna ki az egyik posztodba, hogy, de aztán lehet, hogy csak vicceltél, és én nem értek hozzá, nem értem a poént, hogy nyáron egy kicsit ritkábban leszel látható, majd a Dumafüred fesztiválon bepótolod. Jól érzékeltem ezt, hogy te így nyáron igen, egy kicsit kevesebbet válasz?
1: Igen, ez abszolút így igaz. Most volt hétfőn Stefanovics Angélával közös estünk. Ez volt az utolsó előadása a Dumafüred előtt. Legközelebb július 22-én és 23-án leszek Balatonfüreden.
0: De akkor csak, hogy megnyugtassuk a rajongókat, hogy ez egy ilyen vállalt, kicsit elvonulás, visszavonulás, nyári szabadság, tehát nem az van, hogy...
1: Ja, persze, igen, abszolút egy ilyen kis nyári szünet, mert nagyon nehezen viselem a meleget, és 40 fokba nem annyira vidám dolog oda izzadni a színpadra.
0: De mi, akkor te ilyenkor mész éjszakra, vagy hova mész te nyaralni ilyenkor?
1: Hát nem ilyen klasszikus nyaralás lesz majd, de szívem szerint éjszakra mennék.
0: Mindenki más várja a nyarat, végre kifeküdhessen a napra, te meg menekülsz előle.
1: Igen. Én egy picit ilyen fordítva működöm.
0: Jó, nincs ezzel baj. A Dumafüred Fesztivál, én még nem voltam, nagyon sokat beszélgettünk róla itt kollégáiddal, meg talán már veled is, de sajnos...
1: Na, hát nagyon nagy szeretettel meghívunk.
0: Nagyon szépen,
1: szeretettel
0: köszönöm.
1: Szeretettel látunk.
0: De akkor ez nem egy olyan fesztivál, amit általában a fesztiválokról elképzelnek az emberek, hogy mindenféle hippik fetrengenek ott alkoholtól mámorosan.
1: Hát figyelj, még akár az is lehet. Nem, itt igazából az történik, hogy Balatonfüreden a Duma Színház repertoárjának a nagyon nagy százaléka felvonultatja magát. Napi 2-3 előadás, 8-10 napon keresztül. Most nem tudom pontosan, hogy mikor kezdődik és meddig tart, de mindig július utolsó hetében van.
0: Én mondom neked, mert nekem ráadásul ez fel van írva, július 17-én indul, és 26-áig tart, tehát ez tényleg több, mint egy hét, és napi 2-3 előadás, azt mondod?
1: Igen, ez abszolút így van.
0: De ez azt jelenti, hogy mondjuk te is megjelenhetsz egy nap akár többször is, vagy mondjuk neked napi csak egy?
1: Igen, volt már ilyen, de most úgy lesz, hogy 22-én leszek a Duma Swingbe, Kovács András Péterrel és Illés Ferivel, és 23-án pedig a Bérköteles című önálló estem lesz.
0: És az, hogy te oda mit viszel, vagy hogy melyik műsoroddal lépsz fel, azt te döntöd el, vagy ilyenkor ezt a fesztivál szervezői rakják össze?
1: Igen, a szervezők találják ki a programot, mi mindig csak megkapjuk a készét. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez így vidámabb, mint amikor egymás után több előadásban kell. Volt már olyan, hogy volt swing, és akkor este még Mogás Danival improvizáltam, azért az elég súlyos volt.
0: Azt látom, hogy ha két előadás van, akkor ugye 7-kor és 9-kor kezdődik, de van olyan, hogy 6-tól, 8-tól és 10-től vannak előadások, hogy nyilván hétvégén azért változik. Ilyenkor van arra lehetőség, hogy a kollégák műsorait is megnézd? Egyáltalán kíváncsi
1: abszolút,
0: vagy rá?
1: Abszolút, sőt úgy szoktuk általában szervezni. Most nyilván most már más életszakaszban van mindenkinek családja van, meg több gyerek, de mindig igyek több napot lent lenni, és amikor nem vagyunk színpadon, akkor a többieket is megnézni, meg ott egy kicsit együtt lenni. Minden ilyen fesztiválon van egy kitűzött nap, amikor van este egy ilyen össznépi buli, úgyhogy itt azért kicsit többet együtt vagyunk, mint az év többi részében, mert azért alapvetően a stand-up az magányos műfaj.
0: És ilyenkor újdonságok nincsenek is, tehát hogy csak a már bejáratott és azokkal a műsorokkal léptek fel, amiket mások, vagy máshol már megmutattatok, amit máshol már előadtatok.
1: Hát általában igen, mert ez a színházzal ellentétben a stand-upban a premier az mindig egy ilyen nehezebb dolog, tehát hogy premieren még sosem úgy néz ki az előadás, mint mondjuk 10-20 alkalommal később, tehát hogy ez a premiertől kezd el nagyon nagy elánnal alakulni, nem úgy, mint egy színházi előadás, ami jó esetben egy óramű pontossággal összerakott mű, amit aztán a közönség elé áll. várnak, itt azért máshogy vannak a folyamatok, tehát a premierrel csak elkezdődik egy meló, és az 10-15 előadás után forja ki magát.
0: Én tudom, hogy egy előadásnak megvan írva a szövege, meg nagyjából ugyanaz történik, és vannak előadók, akik ragaszkodnak is a szöveghez, de ilyenkor, amikor ott vannak a kollégák, vagy elképzelhető, hogy a kollégák is nézik, akkor változhat-e a műsor pont azért, mert hogy a közönség is egy kicsit más összetételű lehet?
1: Igen, igen, itt általában azért mindig sokkal lazább a hangulat, nyilván szabadtéri, meg hoznak be ételt, italt, úgyhogy ez egy ilyen nagyon... De tényleg, hát ott ja, a büfféből
0: ja,
1: nem
0: ja,
1: hoznak
0: a közönség. Be, ja igen, mert mondjuk egy ilyen...
1: A közönség, persze, nem, mi nem viszünk fel a színpadra, de általában mindig az van, hogy ha többen vagyunk egy előadásban, akkor ott a színpad mögött beszélgetünk, tehát halljuk a többieket, és nyilván ilyenkor akkor beleszőjük, hogy épp most jöttem fel, és ezt meg azt mondta nekem, ez meg az. Tehát, hogy itt azért van egy kis lazaságra lehetőség.
0: Jó, tehát júli 22-e Duma Swing, ahol ugye Kovács András Péterrel és Illés Ferenccel viccelődtök, és aztán 23-án, ez a 22-i az este 9-es előadás, csak mondom a hallgatóknak, és aztán 23-án 7 órakor a Bér kötelez, az élet máshogy van, Janklovics Péter önálló estje. Hát kívánok neked így akkor van. Nagyon klassz nyarat, jó pihenést addig is, és aztán...
1: Nagyon szépen köszönöm, rám fér.
0: Most, hogy ilyen kedvesen meginvitáltál, akkor találkozzunk ott a Balatonfüreden, a Dumafüred Fesztiválon.
1: Jaj, nagyon várlak, vendégem vagy egy sörre.
0: Nagyon szépen köszönöm. Behajtom rajta.
1: Nyugodtan.
0: Oké, köszi, szép estét.
1: Köszi, szia.
0: Szia.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Javaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Chris Rudy, hello!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Egyik kedvenc estém az volt, amikor te jöttél a kis zongoráddal, és itt nem csak beszélgettünk, hanem énekeltél is, és az volt, ami találkoztunk is rendezvényen, ahol meghallgathattalak a közönség előtt is, és most egy olyan bulira készülsz, ami azt gondolom, hogy egy ilyen fokmérője annak, hogy az ember hova jutott el a karrierje során. Mész a siófoki plázsra, mégpedig július 2-án. Neked mit jelent ez a helyszín, meg mit jelent ez a buli?
1: Egyrészt ugye a szívem Csücske Balaton, azon belül is Siófok, tehát nagyon-nagyon szeretem. Tényleg az összes gyerekkori élményem a Siófokhoz kötődik. Épp most is egyébként Siófokon vagyok.
0: De jó.
1: Úgyhogy lesz majd egy hasonló program is, majd esetleg később, az még egyelőre titok. De persze ugye ma is egyeztettünk a helyszínnel a július 2-ával kapcsolatban. És valóban egy mérföldkő, hiszen volt, hogy már felléptem a plázson, de mindig valamilyen más rendezvény keretében. Belül, de ez lesz most az első önálló nagy koncertem a plázson. Nagyon-nagyon várom, egy teljesen más műsorral készülünk, teljesen új vizuállal készülünk, úgyhogy remélem, hogy mi is meg tudjuk lepni majd a közönséget.
0: Ez az új vizuál, vagy új műsor, ez mihez képest új? Tehát évről évre változtatod a műsorodat, vagy azzal, ahogy az elmúlt években játszottál, tehát mi újul meg, vagy milyen szinten újul meg?
1: Igazából vannak olyan dalok, amiket kihagyunk mindig az élő műsorból, de miután ez egy hosszabb műsor lesz, ugye a közönségünk azért nagy része, azért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azok szinte hétről hétre követnek. Tehát az egy dolog, hogy mondjuk egyszer Nyíregyházán vagyunk, utána meg az ország másik felében mondjuk Szombathelyen, de mégis sokszor ugyanazokkal az arcokkal találkozunk.
0: Óriási.
1: És ez egy nagyon-nagyon nagy érzés, nagyon jó érzés, hogy ennyire szeretnek és követnek minket, és nagyon sokszor hiányolnak dalokat, ugye a régi slágerekből, azokból, amit az első lemezről, vagy a második lemezről, és sokan tud tudják, hogy a 2000-es évek végéig, 2008-ig 5 nagy lemez jelent meg, és általában, amikor egy városnapon vagyunk, azért körülbelül egy órás koncertet tudunk adni, ennyi fér bele a műsorba, és megvannak ugye a megfelelő úgymond slágerek, amiket tudjuk, hogy ismer a közönség, és mi is nagyon szeretünk. De miután ez egy hosszabb műsor lesz, itt azért lesznek olyan dalok is, amit igazából csak az igazi fanatikusok fognak ismerni, és ők viszont nagyon várják már.
0: Ugye az a buli címe, hogy homokba rajzolt szerelem exkluzív nagy koncert, akkor most az exkluzivitását azt tulajdonképpen elmesélted, és az előbb említettem, hogy láttalak egy, vagy konferáltalak egy olyan rendezvényen, ami tulajdonképpen ilyen céges buli volt, ahol te énekeltél olyan dalokat is, amik slágerek, nem te írtad őket. Ilyenkor egy ilyen bulin, egy ilyen önálló nagy bulin, azok elő tudnak kerülni, vagy itt csak Chris Rudy dalok szólnak?
1: Én szerintem egy biztos lesz majd becsempész a műsorban, mert azért itthon hatalmas nagy dalszerzők vannak Magyarországon, és vannak olyan régi szerzők, vagy előadók, akiknek a munkásságát nagyon-nagyon szeretem, és én azt gondolom, hogy ezzel tisztelgek annyival feléjük, hogy éppen csemegézek tőlük egy-egy dallal, de szerintem ezen a koncerten maximum egy ilyen nóta lesz, amit így berakunk a műsorba. Az viszont legyen akkor meglepetés, hogy melyik lesz az.
0: És te ott ülsz a zongora mögött végig, vagy azért néha felpattansz a mikrofonnal és körbefutod a
1: színpadot. Nem, én maximum csak a dalok végén fogok a zongora mögött ülni, vagy esetleg egyszer-kétszer lesz olyan, hogy egy száz zongorával majd lekísérem magam. Egyébként meg a zenekarra bízom magam, meg hát nyilván én is szeretek bulit csinálni, akik ott vannak rendszeresen a koncerteken, azok tudják, hogy én azért végig szántom a színpadot, tehát nem állok meg ott másfél óráig pörögni fogok, forogni fogok, majd, hogy nem pukfencezek majd. Ki tudja, lehet, hogy még az is bele fog férni, szóval legyünk minél többen, ez egy csütörtöki nap lesz, úgyhogy azért nagyon számítok az emberekre, hogy tényleg akkor annak ellenére, hogy csütörtök akár jönnek az ország más pontjaiból is, és hogy annak ellenére, hogy ugye még nem hétvége, azért a péntek szombat az ilyen szempontból sokkal könnyebb, mert amúgy is len vannak az emberek, és egy hatalmas tömegre lehet amúgy is számítani, mármint nyilván, hogyha arról beszélünk, hogy Balaton, általában hétvégére mennek az emberek, de mi egy picit kockáztattunk azzal, hogy egy csütörtöki napra tettük ezt a dolgot, de remélem, hogy ez nem fog átolni senkit, és találkozunk Siófokon július 2-án a plázson.
0: Megérkezés szempontjából sokkal jobb a csütörtök, tehát, hogy akik csak a koncert miatt mennek, nem kell beállni a pénteki nyaralós sorba, vagy hétvégi sorba Tehát, hogy ebből a szempontból, hogy szerintem tök jó a csütörtök, és ha valaki másnap még dolgozik, akkor általában ott a koncertek azért nem éjszakában nyúlóak, tehát, hogy még simán vissza lehet jönni, de ha jól tudom, akkor van vendég az AK26, és még Dr. Béres is ott lesz, hogy a hangulatot fokozza.
1: Igen, hát velük amúgy is az elmúlt években azért rengeteget dolgoztam, együtt szeretek együtt dolgozni, a Dr. Béressel is, nagyon szeretem a feldolgozásait, illetve sokan tudják, hogy az AK26-tal van két közös dalunk is, ami óriásit ment az elmúlt években, és nagyon szeretem a srácokat, úgyhogy én köszönöm, hogy elvállalták, és ott lesznek velem ezen a koncerten.
0: Tehát júli 2-a, csütörtök, Siófok plázs, Chris Rudy homokba rajzolt szerelem, exkluzív nagy koncert, vendég az AK26, és a warm-up pedig Dr. Béres. Nagyon szépen köszönöm, Rudikám, egy kalappal kívánok neked.
1: Köszönöm, és ülelek mindenkit, és tényleg, aki hallott ezt a beszélgetést, akkor remélem, hogy felkapta a fejét, és meglátogat minket július 2-án. Ülelek mindenkit, sziasztok!
0: Ciao, ciao, szép estét, hello!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A Retro Rádióban.
4: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. Nagyon erős UV-sugárzás lesz holnap is, szerdán már enyhülés jöhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. Jövő szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Lincmeyer Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruházakba. Az áraiba. Ma is megdőlt a napi meleg rekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek, gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Máté Péter egyik klasszikusán például, szól majd pár perc múlva az Elmegyek, de velünk lesz Ákos az FLM, most pedig jön a Gringo Star, szól tőlük a Pálinka szám.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Somló Tamás énekelt, ez volt a Gondolsz rám. Jön az Örökké című slágerével pár perc múlva az Intim Torna Illegál, a Neoton Família után. Holnap hajnalig, most a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Cserháti Zsuzsa énekelt, de még hogy, ez volt az egy elfelejtett dal. A Csodák című slágerével érkezik pár perc múlva Freddy, Zorán klasszikusa után. A szerelemnek múlnia kell a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Bikini zenélt, ez volt a Ha volna még időm, a folytatásban pedig a Margaret Island és az Eső a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Beatrice-hez volt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahagyi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Balázs Fecó egyik klasszikusa, az Évszakok. Itt lesz Tóth Vera, Katona Klári, most pedig Bája lesz.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jani Csák Vecza énekelt, ez volt a Könnyek az esőben. Jön Adri is, a Szinglik éjszakája előtt pedig az Exotic egyik legnagyobb sikerét hallgatjuk. A Trabant szól a retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Bródi János és a Földvár felé félúton, utána Bagosi Brothers Company következik. Van ez a hely a Retro Rádióban.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

slágerei Retro Rádió. Az Omega és a Fekete Pillong után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig elmegyünk egy két hét szünetre, de nem maradnak természetesen presszó nélkül, hiszen kedvenc beszélgetéseinkből, kedvenc estéinkből idézünk majd vissza, a legjobb pillanatokat megkapják, és aztán majd júli 13-án jövünk új beszélgetésekkel. Ahogy mondani szoktuk, tatarozzuk addig is a presszót. Kívánok mindenkinek nagyon klassz nyarat addig is, az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. A konyhadalával búcsúzom ma, földre való a Retro Rádióban. Viszhall!

0: mindenidők legnagyobb
1: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam, te